vendégelőadó, az egyikük Iván András, aki Brácsán fog közreműködni, és a Sajó Banda prímása, ugyanakkor táncosa és énekese is, Kristóf Bálint fog énekelni, és én vagyok a Szendrő Báró juhásza. Egy gömöri összeállítást hallhatnak a Varjos zenekartól. Természetesen a végére akartam hagyni, nagyon köszönöm, hogy szóltak, pedig az előbb már megbeszéltük. Már fenyeget a cimbalom ütőjével, de nem rosszból és nem is mérges. Kis hangszer mögött az egyfalat, Kuti Sándor cimbalom művész. Fogadják a Varjos Bandát sok szeretettel.

Köszönjük szépen a Warriors zenekarnak. A kapca a láb védelmére, melegen tartására, harisnya helyett a csupasz lábfejre tekert vászon. Vagy flanel darab, amelyet főként csizmában, bakancsban hordanak. Átvitt értelemben, népiesen durva, hitvány alak. Na jó, hát akkor ezen eszményi elmélet kamukoronázott képviselői kelet vagy nyugatának jó pár bajos hősei következnek most. A magyar népzenéből csipagetett, falatokból lehulló blúzos, jazzes morzsák import amerikai porszívóval való felszivatala és újra csomagolása ez. Nem kell félniük azért, mi sem értjük ezt teljesen, vallja magáról a kapca zenekar. Szívbemarkoló szövegek, szigorú grúvok, gigászi menetek párható a mai estén itt kapca zenekartól. A zenekar tagjai Fajkusz Levente hegedű ének, Fajkusz Domonkos nagybőgő ének, Lelkes Márton harmonika és ének, Kőhalmi Ádám cimbalom és ének, Nyárfás Mátyás brácsák, mai produkciójuknak a címe Kanász. Fogadják sok szeretettel a kapca zenekart.

Hölgyeim és uraim, a Kapca zenekart látták és hallották. Groove jazz, blues. Szólítanám a színpadra, ugye volt már Mérges, volt már Bendő, most a Bagla bandát, nem összekeverendő a Balga bandával. Tehát a színpadra szólítanám a Bagla bandát. A Bagla banda 2019-ben alakult Horsa István mentorálásával. Ugyanebben az évben indultak a Fölszállott a páva című Kárpát-merencei tévés tehetségkutató vetélkedőn, ahol egészen a Közép-Döntőig jutottak. A zenekar főként erdélyi muzsikára specializálódik, de a figur tanfolyamokon bele-bele kóstolnak más tájegységek zenéjében is. De hát ma este visszatérnek a gyökerekhez, és széki muzsikát fognak muzsikálni, mégpedig Kozma János hegedű, Tóth Bence hegedű, Méhes Mihály Brácsán közreműködik, Méhes Gergely nem bőgőn, hanem csellón, azaz kisbőgőn muzsikál ma. És hát nem meglepő, zenekari produkciójának címe Szék dombjai között. Fogadják sok szeretettel a Bagla bandát.

Köszönjük szépen a Bagla bandának. Harmincöt évvel ezelőtt szólított meg engem még Pozsony Vereknye lakótelepén egy ember. Amikor összeismerkedtünk, persze már beszélgettünk, megittunk egy-két pohár bort, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem vele elindulni, gyűjteni. Mondom, mégis mit? Autót, tankot, bélyeget, galambot, vagy mit? De magyar népzenét. Magyar népzenét? És hol? Hát, hogy gyere, Jóskika, menünk ide is, meg oda is. Így beszél, majd megfigyelhetik. Hát még ahogy muzsikál. Elindultunk, Cacca 35 évvel ezelőtt közösen. Ő már korábban neki kezdett ennek a felvidéki hagyományos népzene rögzítésének és dokumentálásának, és ez a 35 évvel ezelőtti utunk arra sarkalt bennünket, hogy közösen dolgozzunk. Nem más ő, mint dr. Agócs Gergely, népzenekutató, népzenész. Szólítanám a színpadra. És hát mit is várhatnánk tőle, füleki révén, a burdon hangszerek megszállottja, úgy, mint furuja, duda, tárogató, klarinét, és így tovább, és így tovább. Mondjuk tegnap a táncházban még hegedült is, de nem mindenki örült neki, főleg a fiatal prímások. De ez őt egyáltalán nem szokta zavarni egyébként, tehát fogadják sok szeretettel dr. Agócs Gergely népzenekutatót, mindannyiunk közös tanítómesterét és cimboráját, aki ma magyar dudazenét fog önöknek bemutatni Nógrád és Gömör határvidékéről. Fogadják sok szeretettel Agócs Gergelyt!

Én szóltam. Igaz, én mondtam magiknak, hogy palóc, nem tudom, értették, hogy mit danolt az elején. Van, aki értette? Jó van, hogy ne. Jó van akkor, ha hogy ne. Szóval, hogy szembe jutott még egy sztori, bocsássanak meg, nekem muszáj vagyok elmondani. Annak idején az Agócs még ilyen sihedér korába, talán még megnősülve se volt, meg a négy gyerek is se volt meg, a Honvéd Művész Együttesben zenélt. Szoktak ezek így járni, a nagy művész együttesek, ilyen turnajokra, meg fellépések sorozatára, meg ilyenek. Ezt meséli nekem a Gergő. Aztán leült egy székre, elindult a busz, azt ott maga mellett látott valamit, épp lakit. Jött a kis táncművésznő, azt mondja, leülnék ide, azt mondja, helyemre. Azt mondja Gergő, hogy hát tessék parancsolni, csak azt mondja, itt azt hittem, hogy foglalt mellettem, azt mondja, ez a fotel itt a buszba. Azt mondja neki a Gergő, hogy magicskájé, azt mondja, ennek a sustya a kis teplákinak a bundicskájáé. Kis táncművésznő pislogott akár a rimóci nyúl. Lövése nem volt róla, hogy mit kérdezett tőle. Na így vagyunk ezzel a mai napig, amikor elmegyünk valahova, és azt szeretnénk, hogy ne értse bárki azt, hogy mi ketten miről beszélgetünk, természetesen a népzenekutatás és a népszerűsítés kapcsán, akkor vagy palócú beszélünk, vagy meg vihodnyarú, mert azt meg ma végképp nem érti senki Peste, hál' Istennek. Néha nogajul vagy oroszul, mert azt meg ma végképp rajtunk kettőnkön kívül senki. Na mindegy, ennyi volt az összenet, bocsássanak meg, muszáj vagyok néha én is ilyeneket mondani. Szóval a fiatal generáció tehetséges zenészei lépnek most a színpadra, mégpedig nem más, mint Lakatos Áron és zenekara. Lakatos Áron és zenekara egészen 2019-ben alakult a hagyományos falusi zenekarok mintájára. Ezért színpadi megjelenéseik során törekednek az autentikus megszólalásra. Táncházak, koncertek, gyerekelőadások és óvodai nevelő előadások mellett egyik fő területük a táncegyüttesek kísérete. Mint vallják, ez a muzsika alapvetően tánczene, és igazán a tánccal tud kiteljesedni. A zenekar rendszeres kísérője a Kapuvár táncegyüttesnek és a Komárom táncegyüttesnek is. A zenekar felállása Lakatos Áron hegedűjének, Erős Barnabás Brácsákon közreműködik, Nagy Gergő bőgőzik, és ne felejtsük el, az egy falat Kutisanyi drága kicsi cimbalmos cimboránkat, és a mai zenekari produkció vendége az előbb már színpadon állt Cseh Tamás Prímás. Mai produkciójuk Csollók közi népzene, fogadják sok szeretettel. De és figyelnek. Direkt nem vele kezdtem, Zsoldos Viktória, aki véletlenül nem találkozott volna még az ifjú hölgyel.

Csiba Júlia és zenekara következik. Pro Tradizione díjas, valamint a Felvidéki Harmónia díjas énekesnő kiskorától fontos a magyar népzene. Fiatal kora ellenére több elismert zenésszel, zenekarral dolgozott és szerzett tapasztalatot. Jelenleg is aktívan énekel, újonnan megalakult Hopp Juliska zenekarával. Óvodákban zenés foglalkozásokat tart, hogy a gyerekek újra tanulják és kedveljék a népdalokat, a magyar népzenét, a gyerekjátékokat. Szeretné, hogyha ez a zenei kincs minél több emberhez eljutna, ezért új köntösbe bújtatva, frissé, maivá alkotja az önmagukban is csodás dallamokat. Ma Csiba Júlia mellett közreműködnek Lakatos Róbert hegedű, Pap Endre brácsa, Hanus Zoltán nagybőgő. Kalotoszegi Hajnali csárdás, magyar legényes, és egy szép szapora következik most Kicsi Madár címmel. Fogadják sok szeretettel Csiba Júliát.

Csiba Júlia és zenekara, köszönjük szépen! Az idén 15 éves Pósfa zenekar, az Iván fivérek és barátaik alkotta népzenei formáció, amely a Kárpát-merence, de elsősorban a Felvidék valamennyi etnikumának népzenei anyagát tolmácsolja. A népzene szépségét nevelő és közösségformáló erejét a koncertjeiken, táncházaikban és a népzenei tanfolyamokon népszerűsítjük. Mottójuk: népzene szívvel, lélekkel. A zenekar tagjai Iván Péter, Iván András, Iván Zoltán, ők az Iván fiúk, Álló István. Közreműködik Szabó Júlia, Lakatos Lilike, Szabó Tamás és a méltán híres Kuti Sándor és Szabó Mátyás, igen. És ha azt hinnék, hogy ami ide van írva, Ipoly menti muzsika fog következni, nagyon tévednek, mert abaúji szlovák népzenével lépnek ma önök elé. Fogadják sok szeretettel a Pósfa zenekart.

Köszönjük szépen a Pósfa zenekarnak. Bírják még? Hála Istennek. Egy nagykövetet és a zenekarát szeretném színpadra szólítani, akit nyilván mindannyian ismernek, ő pedig nem más, mint Korpás Éva, a népművészeti fiú mestere, többszörös fonogramdíjas, harmóniadíjas és a külhoni magyarság díjas énekesnőnk ő, aki mindezek mellett 17-től tehetség nagykövet is. Tanítványai sikerre halmoztak különböző népzenei versenyeken és állandó közreműködői Éva koncertjeinek. A következő percekben a Szívharang című albumról fog szólni a Dobbanás című szám, melyben Bodrog köz zenei világa csendül fel ma. Zenekar tagjai, Korpás Éva ének, Csernók Klára és Takács Ádám hegedű, Pap Endre brácsa, Hanusz Zolika éppen ma nem brácsázik, hanem nagybőgőzik, és ugyanakkor Kuti Sándor cimbalmon közreműködik. Tehát a Dobbanás című szám a Szívharang lemezről, fogadják sok szeretettel Korpás Évát és zenekarát.

0: 2025-ben harmadik alkalommal megrendezett felvidéki népzenész találkozó gála koncertjének második részét hallották. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Folytatjuk Tóth Lilla, debreceni hajdúböszörményi népzenész, népdalénekes népzenetanár és népzenekutató egyedülálló Zenga Lélek című programjának bemutatását. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjának keretében a most lezárult tanévben a 10 alkalomból álló kurzus résztvevői Pap János hagyatéka alapján a gyűjtő szülőfaluja Nyírábrány népdalkincsével ismerkedtek Tóth Lilla vezetésével. Dr. Pap János etnográfus az 1950-es évektől kezdve módszeresen lejegyezte és később magnetofonnal is rögzítette szülőfaluja Nyírábrány népdalait és szokásait, majd körüljárta a teljes felső Tiszavidéket is. Tóth Lilla, aki ezt a gyűjteményt feldolgozta, a Zenetudományi Intézet online adatbázisai között létrehozta a Pap János hangfelvételeit tartalmazó, szabadon hozzáférhető archívumot, amely egyben a kurzus első évének tananyagát is képezte. A válogatás szerkesztésénél fontos szempont volt, hogy a nyírábrányi dallam és szövegkészlet sokszínűségét megtartva hallgatásra, tanulásra alkalmas minőségű felvételek kerüljenek ki. A tematikus csoportokba rendezett példatár egyik célja, hogy ezek a nagy közönség számára eddig ismeretlen népdal változatok az oktatás és a táncház mozgalom résztvevőinek repertoárját gazdagíthassák. A példatárban éppen ezért hangsúlyosan jelennek meg a népi játékok és a szokásdalok. Utóbbiakat az óvodások, kisiskolások is könnyen megtanulhatják.
1: Most viszik kiborkán egy ányát, bíborba, bársomba, gyöngyös koszoróba. Már nem innen elmehetek, vissza többé nem jöhetek, kiborkán egy agyon Isten jó estét. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, bújjatok át rajta.
0: A példatárban a népi játékok mellett párosítók, katonadalok, lakodalmi dalok, jelesnapi szokásdalok, pásztor és betyárdalok, rabénekek, balladák és lírai dalok is szerepelnek, tehát mindenki a saját habitusa, igénye szerint válogathat. A kurzus résztvevői számára külön motivációt jelentett a tanuláshoz, hogy a dalokból Tóth Lilla tematikus összeállításokat is szerkesztett, melyeket a tanév végén a Nyírábrányi Gála koncerten közönség előtt is bemutathattak. A rendezvényt a gyűjtő özvegye és lánya is megtisztelte jelenlétével. A műsorban fellépett a helyi Rozmaringok énekegyüttes Sarkadi Ács Erzsébet vezetésével, valamint Debrecenből a Liget Óvoda Gyöngybokréta néptánc csoportja Szilágyi Judit és a Pende énekegyüttes család Sáriné Szebenyi Judit vezetésével. A vonos zenei kíséretet a Törköly zenekar biztosította, Szikszai Karácsony Anna népi furuján, Ladányi Benedek pedig citerán játszott. A több mint 50 szereplős gálaműsort a Törköly Zenekar Táncháza követte. A zenekar közreműködésével az egyik próba felvételének részletét halljuk.

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dragonya Rózsa. Eszem azt az édes pici szádat.

0: la csodagolt.
1: Röpzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsókor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótek.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

szem a császárkat oldal. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a betyár.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

zsákokra, mi a lettem szép szemednek, úgy szeretlek, majd megeszlek.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila, a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bombfest című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormányfő is egyeztetett a társzaközi válságstábbal. Idehaza folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek, és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják. Jelenleg általában 5 és 14 fok között alakul a hőmérséklet az országban. Budapesten 12-18 fokot mérnek, a szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma július 25-e szombat van, Kristóf és Jakab napja. Isten értesse a Kristófokat, a Jakabokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Czutor Zoltán énekes előadó művésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Budai Beatrixet, Kárász Tímea Fatimát és Aracki Lászlót is. Jonza Katával kezdünk, aki Eizemann Mihály és Szilágyi László, valamint Mihály István szerzeményét adja elő. Pál kis aranyom.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szvorák Katalin népdalénekesnő munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szvorák Katalin gondolatait a zenei impulzusokról.
1: 10 éves volt, amikor a 68-as Tánzzal fesztivál volt, és egy tágra nyílt szemekkel figyeltem a Kovács Katit. Rám olyan elementáris erővel hatott, hogy úgy éreztem, hogy valahol az én lelkem szól az ő hangján keresztül, és nagyon-nagyon megtetszett az, amit ő csinál. Eleve magyarul szólt, rólunk szólt, és nagyon közel éreztem magam hozzá. Tehát mentalitásban is nagyon sok közös vonást véltem felfedezni később is, és aztán el is mondtam ezt, amikor Leventének, Szörényi Leventének volt az 50. születésnapja, pont mellé kerültem Kovács Kati mellé, és aztán elmondtam ezt neki, és tágra nyírt szemmel figyelt, hogy miket mondok én, de ez valóban így volt, hogy ő döntötte az, hogy én énekes szeretnék lenni. És hát énekeltem a tánzalokat, és utána 15 éves korom táján Fülek püspökibe beleszerettem a néptáncba. Minden héten péntekenként gyalogoltam 5 kilométert, csak hogy eljussak Fülek püspökibe, ott pedig a népzenére éreztem rá igazán.
0: Kedves hallgatók, most Szvorák Katalin következik a Hegedős együttes kíséretével. Ha felmegyek arra a magas hegyre.

0: Meg se holtam, már el vagyok temetve.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. október 26-ai gyulai előadásán rögzítettük. Budai Beatrix adja elő Hankó József és zenekara kíséretével Kondor Ernő szerzeményét. Kertesház, benne egy nyíló rózsa.

0: ki, beszélsz ki. Egyedül csak az a válsz, hogy öregsz ki. Az asszonyt, az így gondol, minden asszony így akar. Csak az, aki beszélsz ki. Egyedül csak az a válsz, hogy öregsz ki.
1: Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Lugosi Katalin adja elő Duka Péter és zenekara kíséretével a Piros Rózsát, Rozmaringot egy csokorba szedtem című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljéből következik a Mai éjjel táncolnék című dal, Bojtos Luca előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Busai Antal adja elő Kalmár Tibor szerzeményét. Levelem jött a falumból.

0: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Ajtai Andor adja elő Czerkovics Béla szerzeményét. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni!
1: Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókázz, neves, hogy pénzt keres, ha kell, a fejedre állsz. Most még tiéd mezős a rét, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj, csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, ne higgy az eskünek.

nem voltam én mindig szegény. Jó anyám ponttal nevelt, ágyom fölött ő örködött, s altatótól énekelt. Múlt az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszban volt, ott lovagolt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az esőnek.

Ő volt a fény, éltem egyén, miként egy oltári szent. Te jött egy más komédiás, s ő már a másikkal. Jó kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserben hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangyal. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hűszeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden,

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Czutor Zoltán énekes előadó művésszel fogok beszélgetni. Valamint hallható lesz még többek között Szorák Katalin, szőlősi emese és Mészáros András is. A hírekig Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét, a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. A tárca közölte azt is, elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállásokkal működhessenek tovább. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Donald Trump amerikai elnök részvételével Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó épület előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen a kormányzat számos tagja jelen volt, J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter azonban nem vett részt. A Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója Londonban. 5 rendőr megsérült. A baleset a brit főváros központjában, a parlament és a híres Big Ben úratoronynál található átkelőnél történt. Az eseményeket az ott tartózkodó tömeg a hídról figyelte. A rendőrség közölte azt is, hogy tudomásuk szerint a rendőrökön kívül más nem sérült meg. Az eset körülményeit alaposan kivizsgálják. A hidat később kiürítették, a forgalmat pedig leállították. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megérénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györgyel.
3: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Cutor Zoltán énekes előadó művésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kis Angyal Ernő, Szőlősi Emese és Szvorák Katalin is. Besenyei Ferenccel kezdünk, aki ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével adja elő Járosi Jenő csárdását. Jó a lány, szép a lány!
4: Jó!

0: Görög Zöldek a Dankó Rádióban.
1: Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, a költő így szavol. Áááá!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Czutor Zoltán zenész, a Belmondó zenekar frontembere. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én örülök, hogy itt lehetek. Én köszönöm, Gyuri.
0: Körülbelül 40 esztendeje vagy már a pályán, szerintem.
1: Ezt talán ki lehet mondani, még talán annál is több, illetve hát ugye mi számít pályának? Az, hogy az ember elkezd zenélni, vagy az számít pályának, hogy az ember már gázsit kap a fellépésért? Mi számít szerinted
0: amikor
1: pályának?
0: Amikor elkezdesz zenélni, szerintem.
1: Hát akkor, hogyha az számít, hogy elkezdek zenélni, akkor meg már 50 éve is, hiszen kiskoromban még, ahogy elkezdtem az első általánost, engem a szüleim beirattak zongorázni. Először gitározni akartam menni, képzeld el. És
0: mi volt az oka, hogy nem az lett a válasz?
1: A szüleim valami miatt nem akarták, hogy gitározzak. Innen nézve már értem őket, hogy miért nem akarták. Nem akarták, hogy áldozatul essek a rock and roll átverésnek, szerintem. De aztán áldozatul estem. És azt mondták nekem, ami nyilván nem volt igaz, hogy ahhoz, hogy valaki gitározzon, először meg kell tanulni hegedülni. És tudták, hogy én nem akarok egy hegedűk tokkal járkálni az utcán. És akkor mondtam, mi van más? Hát, hogyha zongorázol, akkor meg nem kell vinni semmit, akkor csak bemész, akkor lesz itthon is egy pianino, meg bent a zongora a zeneiskolába, és akkor ott kell játszani, meg gyakorolni. És ezért választottam a zongorát.
0: De te szegedi születésű
1: Szegedi
0: vagy.
1: Vagyok, igen.
0: És ha jól tudom, akkor biológia-kémia szakos tanár diplomád van.
1: Így van, így van, így van. De hát ez egy...
0: Ez hogy jött össze? Vagy segített ez a tanári attitűd abban, hogy később a zenekarban rendet tudjál teremteni?
1: Inkább azt érzem, hogy a színpadi jelenlét, ha tetszik, mondjuk előadó művészet, és a tanári attitűd között szerintem nagyon sok hasonlóság van. Nagyon sok hasonlóság, mert normális esetben, vagy legalábbis ahogy én gondolom, egészséges esetben mind a kettőnél ad az ember, ad a tudást ad át, vagy valami olyan élményt, vagy összefüggéseket ad át a közönségének, vagy a tanulóknak, vagy a hallgatóságnak, amire lehet, hogy önmaguktól nem jöttek volna rá, de mégis hasonlóan látják ők is a világot, csak nem tudták volna úgy megfogalmazni. És én szerintem nagyon sok... Én például ezért szeretek nagyon tanítani. Nem is tudom, hogy tanítani szeretek jobban, vagy azt bírom jobban, hogy állok a színpadon és zenélek, és a dalok között megbeszélgetek a közönséggel. Mind a kettőt egyformán szeretem. Nekem ezek rokon dolgok, és mind a kettőnél van ez az aha élmény, ami a legnagyobb öröme egy előadó művésznek, vagy egy tanárnak, hogy valamire rádöbbenti a közönségét, a tanulókat, vagy a hallgatóságot, amit korábban még nem tudtak, és onnantól kezdve egy picit máshogy néznek a világra, máshogy tekintenek a világra, ez mind a kettő. Tudom, hogy ez ilyen nagyon absztraktnak tűnik ez a gondolat, miközben szerintem nagyon is valóságos ez az élmény, és hogyha már említetted azt, hogy amellett, hogy előadó vagyok, még tanár is, hogy még van egy dolog, amit meg pláne ugye a természettudományos végzettségem miatt mi nagy csodálkozással néznek rá, hogy én voltam szentírásoktató is. De nekem ez a fajta, hogy is mondjam, nyitottság meg érzékenység is pontosan ugyanonnan fakad, ahonnan a természettudományos érdeklődésem. Ez a honnan jöttünk, hová megyünk, miért vagyunk itt, meg hogy ennek az egésznek van-e valami értelme, vagy semmi értelme nincs ennek az egésznek, és mi próbálunk valami jelentőséget tulajdonítani az életünknek, meg a létezésünknek.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Czutor Zoltánnal, de most hallgassuk meg Czutor Zoltán, Domján Gábor és Koltai Kurszán szerzeményét a Belmondó zenekar előadásában. Angyalkák.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Szvorák Katalin következik a Csámborgó együttes kíséretével. Gyönyörű szép leány!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Czutor Zoltánnal. A 90-es években a Nyers zenekarral robbantál be a köztudatba. Amikor 2005-ben megalapítottad a jóval poposabb, dögösebb hangzású Belmondót, ekkor mennyire volt tudatos a stílusváltás, és hogyan fogadták az underground rockhoz szokott régi rajongók?
1: Hát ezek nagyon érvényes kérdések. Egyrészt ez nem egy éles stílusváltás volt, hanem hogyha mondjuk megfigyel, mivel a Belmondónak, tehát a későbbi zenekaromnak is ugyanúgy, mint a korábbinak, a Nyersnek, én írtam a dalait, meg a dalszövegeit, és én is hangszereltem. Tehát ez volt egy fajta változás, egyfajta érés. Nyilván az ember 23-24-25 éves korában még nagyon szívesen üvölt rockot, meg punkzenét másfél-két órán át a színpadon, de lehet, hogy mondjuk 35-40 éves korodban ez már nem esik jól, meg ha van egy kis esztétikai érzéked, meg hogy is mondjam, egy picit tükörbe tudsz nézni, akkor lehet, hogy azt látod, hogy nem is áll jól. Tehát nekem kifejezetten, bevallom őszintén, és nem akarok senkit megbántani, nekem kifejezetten ciki, amikor az én gyerekkori rock ikonjaimat látom, pocakkal, leamortizált arccal, ritka zsíros hosszú hajjal metálzenét rekedten üvölteni, engem zavarba ejt.
0: Nem önazonos.
1: Így van, mert nyilván, mikor 25 éves korukban csinálták, akkor az olyan ilyen erőfeszítés mentes volt ez az egész. Most meg erőlködésnek érzem. És egy picit ezt
0: nem
1: éreztem.
0: A közönség kiszolgálása?
1: Dehogy nem, de ez nyilván ez olyan zene, Magyarországon és külföldön is vannak ilyen zenekarok. Ez egy olyan dolog, hogy ha ez a recept bevált, akkor ne hagyjuk el. De én meg azt gondolom, hogy normálisan, alkotóként, meg előadóként is muszáj, hogy önazonos maradj, és mivel az ember akarva akaratlanul változik az idővel, az a képessége, az alkalma, nyilván a tapasztalatai, a mondani valója, sőt, hát a világ változik körülöttünk, máshogy reagálunk rá. Tehát más egy rendszerváltáskori kamasz gondolata, mint egy 35-40 éves, 3-4 gyerekes polgári életformát folytató embernek az életvitele, meg a gondolata, meg az érzései, meg a reakciója világra, ráadásul a megváltozott világra. Tehát ez nem lehet ugyanaz, és az, hogy a Belmondó mennyire a Nyers folytatása, legalábbis alkotóként is, és a részemről előadóként is, annak nagyon világos bizonyíték az, hogy az első Belmondó lemez, amit 2005-ben kezdtünk el fölvenni, és végül 2006-ban jelent meg, ez az Alien Alien című album, hogy ebből 7 vagy 8 dalt a Nyerssel már felvettünk, tehát a Nyerssel feldemoztuk. Ez lett volna az új Nyers album, mert ugyan évekig küszködtünk egymással, mielőtt feloszlottunk a Nyerssel, mégis hirtelen oszlottunk fel, tehát egyik napról a másikra. Tehát volt egy közös demózás az új lemezre, úgy volt, hogy 2005-ben jön ki az új Nyers lemez, tele voltunk ötletekkel, vagy legalábbis én tele voltam ötletekkel, tervekkel, vágyakkal, de én már akkor itt laktam 2 év a Budapesten, és lejártam Szegedre próbálni, hát minden héten egyszer, és kértem, hogy mivel a mi utcánkban van egy próbaterem, ahova nem kell, hogy hozzanak semmit a kézi hangszereken kívül, jöjjenek föl, és havonta egyszer próbáljunk ott, és azt mondták, hogy nem. És akkor éreztem azt, hogy ha ti erre nem vagytok képesek, illetve ti ezt nem akarjátok, akkor meg nem akarok veletek együtt zenélni, és ez egyik napról a másikra ki lett mondva, és onnantól kezdve elkezdtem gyűjteni új embereket ehhez a már meglévő anyaghoz, és ez lett a Belmondó első anyaga, ami tulajdonképpen alapvetően Nyers dalokból áll.
0: Húzza, húzza! Czutor Zoltán szerzeményét a Belmondó zenekar előadásában halljuk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Czutor Zoltánnal. A Mikor című dala a Belmondónak az egyik legikonikusabb lett. Máig szerintem kihagyhatatlan sláger egy koncerten. Arcisius díjas dalszerzőként. Mit gondolsz, mi az a recept vagy plusz energia ebben a dalban, ami miatt évtizedek után is tökéletesen működik a színpadon?
1: De nagyon jó kérdéseid vannak, mert szerintem az, amit most kérdezel, az szerintem az alkotás lényege, vagy ha úgy tetszik, nyilván nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de mégiscsak erről van szó, hogy a művészet lényege, ugye azt hiszem, hogy Nietzsének volt egyszer egy ilyen gondolata, hogy a művészet halála az akarat. Tehát mikor akaratból akarsz létrehozni műveket, vagy éppen örökérvényű dalokat, vagy irodalmi művet, vagy képzőművészet, tehát ha akaratból akarsz létrehozni, annak mindig lesz egy kis izzadságszaga. És azok tudnak igazán érvényesen fennmaradni, hogyha már zenénél vagyunk, mondjuk azok a zeneművek vagy dalok, amiből ez teljesen hiányzik. És amikor egy olyan dal, amit én remegve, sírva, iszonyatos szerelmi gyötrelmek közepette írtam meg, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra. Tehát a mostani feleségem, a Zsani, már több mint 16 éve vagyunk együtt, és az első 4-5 hónapunk az nagyon tele volt bizonytalansággal és gyötrelemmel, legalábbis az én részemről, tehát én nem tudtam, hogy most ez összejön, de lázasan szerelmes voltam. És egyik éjszaka nem bírtam aludni, és hajnal 3-kor a vergődés után fölkeltem, kezembe vettem a gitárt, és ez a dal néhány perc alatt zeneszöveg együtt így megszületett, és ott gyorsan föl is vettem egy szál gitárral és énekkel, és elküldtem MP3-ba e-mailen a Zsaninak, a feleségemnek, és ő reggel 6:30-kor sírva fölhívott, hogy akkor oda költözik hozzám. Tehát ez egy csodálatos dolog, és hogy mennyire természetesen meg organikusan születik meg az, ami nyilvánvalóan ennek a dalnak a sikere valójában annak köszönhető, hogy nem csak több tízezeren, valószínűleg több millióan vagyunk, akiknek nagyon hasonló érzései vannak, vagy voltak. Ezt bizonyítja az is, hogy a mai napig rengetegen rám írnak srácok, vagy férfiak, hogy a kedvesük kezét erre a dalra kérték meg. Hogy ezt a dalt indították el. A mai napig vannak felkérések, hogy esküvőkön elmennénk ezt eljátszani a zenekarral bevonuló zenének, vagy én egy szálgitárral bevonuló zenének. De mondok valamit, ugye Nagy Ervin, mikor Borbé Alexandrát elvette feleségül, azt kérte, hogy a bevonuló zenéje az esküvőjén a Mikor című dalom legyen, amit a Katona József Színház társulata adott elő. Például. Tehát nagyon sok helyről kapunk nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést. A Zsanival van egy kis családi formációnk, ami a Covid alatt jött létre. És a Zsanival, a feleségemmel természetesen ebben a formációban is előadjuk ezt a dalt, és a mai napig nehéz anélkül előadnunk közösen, hogy ne lábadjunk könyvbe a szemünk.
0: Mikor? Czutor Zoltán szerzeményét a Belmondó együttes előadásában halljuk.

Klasszikó Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A Magyar Zene Rádiója. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Dóka Zsuzsa adja elő a Gypsy Virtuózó kíséretével Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeményét. Rég szakadt fel a szívemből.

vos hijos, voy los magritos. Vos egy hitlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvítos.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Cutor Zoltán énekes előadó művésszel, valamint hallható lesz még többek között Bányai Márton, Kolostyák Gyula és Béres Ferenc is. A hírekig idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülését. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videó üzenetében megerősítette, hogy 10 életüket vesztették, és csaknem 100-an megsebesültek tegnap, amikor orosz támadás ért egy dróngyártók által szervezett rendezvényt. Az ukrán hadsereg közlése szerint az eseményt nem a felügyelték tartozó helyszínen tartották. A régió ügyvívő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Donald Trump amerikai elnök részvételével Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó épület előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen a kormányzat számos tagja jelen volt, J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter azonban nem vett részt. Évekig tarthat az újjáépítés a földrengések után Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földmozgás következtében, közölte a Nemzetközi Vöröskereszt szóvivője, összesítve az egy hónappal ezelőtti katasztrófa következményeit. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. Idehaza tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Majd a jövő héten visszatér a hőség akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel. A pontos idő 8 óra, 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek, A Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Cutor Zoltán énekes előadó művésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Béres Ferenc, Kolostyák Gyula és Bányai Márton is. A Fonográf együttessel kezdünk, akik Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét adják elő. A széllel szemben.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bányai Márton adja elő német Csicsó József és zenekara kíséretével Tóth János István öreg csárdását.

nagyapám, utána meg öreg apám, édesapám. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó.

0: a bordo. Ebben a világban minden addig jó, amíg rekordra teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg rekordra teli a hordó.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Cutor Zoltánnal, a Belmondo zenekar frontemberével. Sokáig elutasítottad a szólólemez ötletét. Mindig zenekarban gondolkodtál, végül mégis megjelent a szerintem nagyon személyes hangvételű, a féle blogjegyzésekből álló Cutor album. Milyen érzés volt zenekari háttér nélkül teljesen egyedül kiállni utána a színpadra?
2: Tetszik egyébként ez a blog jegyzések hasonlat, mert tényleg valami ilyesmiről van szó. Annyit még hadd mondjak el, és a Magyar Rádiónak egyébként van köze ennek a lemeznek a létrejöttéhez, akkor még Borcsik Attila volt a Petőfi Rádió zenei szerkesztője, vagy zenei főszerkesztője, amikor ez az ötlet felvetődött, és ő évekig mondta nekem, hogy olyan sok dal van, ami igazándiból se nem nyer, se nem Belmondo, hanem ami sokkal személyesebb. És miért nem adsz ki egy szólólemezt ezekből a személyes gondolatokból, meg személyes érzésekből? És ugye mindig, ugye már vagy 30 éve, még ha annak idején kezdetleges is volt, de van egy ilyen kis házi stúdióm. Elkezdtem így felveszegetni otthon ezeket a dalokat, és csiszolgatni. Ugye semmilyen kényszer nem volt erre. És összedobtam egy pár dalt, és elkezdtem meghangszerelni, és ott ugye nem volt zenekari kényszer. De visszatérve a kérdésedre, egyedül előadni ezeket a dalokat igazándiból mégiscsak valamiféle korlátot jelent, mert ezeknek a daloknak a többsége nem feltétlenül működik egy szálgitárral. Tehát van ahol mondjuk egy fúvós kvartett kísér engem végig. Mondjuk azt a számot pont el tudom játszani egy szálgitárral éppen, de csak azért mondtam, hogy érzékeltessem, hogy sokszor olyan hangszerelési érdekességek, vagy mondjuk egy olyan szintetizátor valami van benne, ami nem feltétlenül szól jól egy szálgitárral, vagy ahhoz nagyon sokat kéne foglalkozni azzal a gitárkísérettel, hogy jól szóljon. De erről a szólólemezről talán két dal is van, amit a mai napig játszom nagyon-nagyon sokszor. Az egyik a Pék című szám, a másik pedig, amit sokat játszom erről a lemezről, az pedig talán a legszívhez szólóbb dal, az a cím, hogy Édes Hazám. Ez egy 13 verszakos, visszatérő, ilyen népdalszerű motívumokat idéző hangulatú. Egyébként ez az a dal, ahol a lemez felvételen egy fúvós kvartett kísér engem. És ez az Édes Hazám, ez az én kis személyes himnuszom. És ez is olyan dal, még ugye az előbb említettük a Mikornál, hogy azt egy nagyon meghatódott állapotban írtam. Ez a dal pontosan ugyanolyan, csak itt nem a szerelemről van szó, hanem a hazám felett érzett aggodalom az, és hogy nagyon-nagyon sok külföldi magyar jelez vissza rendszeresen, hogy mikor belefut ebbe a dalba, vagy újból meghallgatja, hogy mennyire elszorul a szíve, és mennyire elkezd hiányozni neki a hazája. Azaz Magyarország.
1: Édes Hazám. Cutor Zoltán szerzeményét a szerző előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. november 11-i bicskei előadásán rögzítettük. Kolostyák Gyula adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Farkas Imre szerzeményét. Gyergyón innen, vagy még azon is túl!

csak úgy, hogy mi a bú, soha se négy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, íjon élted világa, szép legyen, mint

0: tervedet çok szerencse kísérje.
1: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Czutor Zoltánnal. Ismert vagy arról, hogy közéleti kérdésekben is, és hát főleg a zeneipari trendekkel kapcsolatban nagyon karakán vagy. Persze, olykor megosztó véleményt formálsz, de ért-e valamikor emiatt komolyabb hátrány a zenei karrieredben? Vagy inkább felszabadítónak tartod ezt a fajta kíméletlen őszinteséget?
2: Inkább az utóbbira válaszolnék először. Tényleg felszabadítónak tartom, mert így legalább nem kell sehogy csinálni, és így nem keveredhetek teljes ellentmondásba önmagammal. De nem akarom nagyon kispekulálni soha, hogy mit mondok, meg mit gondolok. Szerintem nem vagyok következetlen ebben. De, és visszatérve az ezt megelőző kérdésedre, igen, ért, és ér a mai napig hátrány, sőt, sok hátrány ér. De hogy azt gondolom, hogy egy normális kultúrában, ahol nem személyeskedünk, hanem tényleg mondjuk csak véleményt mondunk, annak ott akár egy erős véleménynek, vagy egy erős kritikának is bele kell férni. Én évtizedek óta nézem azt, hogy olyan kollégák, zenészek, színészek, média személyiségek, akik egyébként nem nagyon kedvelik egymást, de hogy smúzolnak egymással szemben, és hogyan, nyilvánosan hogyan dicsérik, és a másik háta mögött pedig annál sokkal alpáribb módon minősítik a másikat, és sokkal ártalmasabb dolgokat, és gonoszabb dolgokat mondanak, és terjesztenek róluk, mint esetleg nekem az a fajta nyilvános véleménynyilvánításom, ami egyébként egy személyes kapcsolatban is körülbelül ugyanúgy hangzik el, vagy ugyanazokat mondom. És szerintem ez nagyon
1: nagy különbség. Ezt mondják, hogy pacekban mondjuk.
2: Így van, én tényleg pacekban megmondom, de nem akarok arrogáns lenni. Tehát én pontosan tudom, és figyelek is erre, hogy én nem az őszinteséggel takarózom, amikor csak a bárdalatlanságomat védem. Nem. Tehát én azért, ez egy fontos distinkció, hogy nem a bárdalatlanságot védem azzal, hogy én tulajdonképpen őszinte vagyok, sőt, én nem is szeretem, hogyha valaki ilyen. Szerintem nem vagyok udvariatlan, és nem vagyok tapintatlan, ettől függetlenül szerintem szükség van határozott állásfoglalásokra.
1: Lesz, volt, van. Czutor Zoltán szerzeményét a Belmondó együttes adja elő.
3: Lesz,

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT Dohnányi Ernő díjjal kitüntetett Szvorák Katalint hallják énekelni.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Cutor Zoltánnal. Az utóbbi években lehetett látni téged a Nyerőpárosban, a Starbox ringjében, de hogyan egyezteted össze ezt a fajta, hát azért valahol celeb létet, és a média jelenlétnek a klasszikus formáját a klubkoncerteken edződött rockzenészi identitással?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt én már nagyon régóta tudom, mert nyilván kereskedelmi tévékben korábban is felléptem például a zenekarral. A legnépszerűbb műsorban való zenekari jelenlét sem hoz egyetlen egy fizető embert nekem a klubkoncertre. Ugyanis aki engem mondjuk 30-35 éve ismer, kedvel, szeret és követ a zenei munkásságomat tekintve, az nyilvánvalóan nem a kereskedelmi tévékből, vagy ezekből a játékműsorokból, vagy ha úgy tetszik, celeb műsorokból tájékozódik, sőt, inkább azt kell, hogy mondjam, hogy ez még egy kicsit inkább ellene dolgozik annak a fajta népszerűségnek. Nekem az, hogy aktívabb lettem az ilyen műsorokban, hát ez el kell, hogy ismerem, hogy az a körülmény hozta, hogy 2020-ban a Covid, amikor gyakorlatilag tombolt, és gyakorlatilag másfél-két évig konkrétan kivontak bennünket a forgalomból. Olyan egzisztenciális válságba kerültem, hogy el kellett kezdenem mérlegelni azt, hogy a korábban visszautasított ilyen típusú műsorokban való részvételt nyilvánvalóan szemmel látható pénzért elfogadom, és megpróbálok önazonosan kijönni belőle, de szerintem ez sikerült minden esetben. Tehát ott nem hiszem, hogy azoknak, akik amúgy engem emberként ismernek, azoknak csalódást okoztam, vagy valami olyan oldalamat mutattam volna, ami csalódást okozott volna, úgyhogy ebből a szempontból jól jöttem ki. Olyan nagy, bevallom őszintén, hogy olyan nagyon nagy, hogy is mondjam, követőtábort nem szereztem. Ez nagyon érdekes, hogy most például a tavalyi évben pont megnyertem egy ilyen televíziós játékot, a Pandorát, ami amúgy egy nagyon-nagyon szellemes, nagyon érdekes, nagyon gógyis televíziós játék. Na most én megnyertem egy ilyen játékot, és ilyenkor azt gondolja az ember, hogyha az egyik legnépszerűbb kereskedelmi csatorna ilyen típusú hetekig főműsoridőben zajló játékát megnyered, akkor majd biztos lesz több tízezer plusz követőd, és nem így történt. Nyilván mit nem, talán hát 2000-rel több, tehát nyilván volt valami látható jele. De az, hogy nekem bármelyik közéleti aktivitásom, ha én kiteszek egy 30 másodperces véleményvideót, amivel sokan egyetértenek, mondjuk a Facebookra, az Instára, vagy a TikTokra, az nekem az egy ilyen videó több követőt hoz, mint az, hogy egy kereskedelmi tévében 3 hétig hőműsoridőben képernyőn vagyok. Ami azért elgondolkodtató, hogy mit jelent, vagy legalábbis azoknak az embereknek, akiknek én személy szerint, vagy az én véleményem fontos jelent, hogy mit jelent a kereskedelmi tévés és vagy rádiós jelenlét.
0: Süt rám a nap. Cutor Zoltán, Pollus Tamás és Reggel Ferenc szerzeményét a Belmondó zenekar adja elő.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik Ilona dala, Fischl Mónika előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi idő, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Cutor Zoltánnal. 6 gyermeked van.
1: Így van.
0: 6 gyermek édesapjaként hogyan tudod egyensúlyba hozni a pörgős zenész életmódot a családi mindennapokkal, és mennyire látod a gyerekeiden keresztül a te zenei örökséget, továbbélését? Tudom, hogy egyik fiat Simon talán.
1: Igen,
0: a
1: Simon.
0: Street 16-ben.
1: Igen, ő még 14 éves, és már most sikeres zenész, és ebben a pillanatban is a Vasti stúdiójában van, ugye a Soroksári úton, és a zenekarával új dalötleteket vesznek fel. Egy fantasztikus srác egyébként, én nem is nagyon tudom követni, hogy anyukája is amúgy nagyon ügyesen énekel, táncol, tehát van érzéke hozzá, és szerintem a Simon fiunkban, a 14 éves Simon fiunkban nem csak összeadódott a mi tehetségünk, hanem még meg is sokszorozódott. Tehát abszolút hallás van, elképesztő zenei kreativitás. Ő az a fajta gyerek, akit nem be kell parancsolni a zeneszobába, hogy gyakoroljon, hanem már sokszor
0: nem
1: ott tartunk,
0: kijönni.
1: Hogy üvöltözök vele, hogy most már hagyd abba, mert indulunk, vagy hagyd abba, mert már 10-szer szóltam, hogy meg van terítve, és gyere ebédelni, meg most már hagyd abba, most már leckédet kéne csinálni, hogy ő állandóan zenél, és minden hangszeren zenél, és már dolgozik az ilyen szekvenszer programokon is, tehát ahol többsávos felvételeket csinál és keveri, most végezt, most balagott a 8-ból. És egy ilyen zavarbejtően felnőttes gyerek, tök jó megy a zenekarukat, meghívta már a Kovalszki is játszani, a Tankcsapda is meghívta játszani, egy csomó fesztiválon játszanak, és idén meghívta őket a Sziget, hogy a Bródi napon játszanak. De hát ugye az volt a kérdés, hogy mennyire tudom ezt összeegyeztetni. Nyilván nagyon ambivalens érzés, tehát kettős érzése sem van ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekeim tovább viszik ezt, mert tudom, hogy mekkora küzdelem, és hogy milyen sok zsákutcával teli, és a világnak ezen a részén azért ismerjük el, hogy akármilyen előadónak, alkotónak, vagy művésznek lenni, azért ez nem egy életbiztosítás. És minden gyerekem tehetséges, ugye Simon fiamhoz hasonló tehetségű volt még a Győző fiam is, aki most 24 éves, de ezt a fajta elkötelezettséget, mert ehhez kell elkötelezettség is, hogy ezzel foglalkozzá, egyelőre csak a Simon belátom, de mind a hatan nagyon muzikálisak, nagyon érzékenyek. A kicsivel nagyobb Győző fiának is volt egy zenekar, ők is játszottak sokfelé még 14-15 éves korukig. A Levente fiam, aki a legnagyobb, ő most már idén 34 éves lesz, igen. Levente fiam, ő 10 éves korában rappelt, például voltak rap dalai, amit még annak idején az STFM, már régóta nem létező STFM rádió játszott Budapesten, és egy volt fesztiválos válogatás albumon is megjelent a zenéje, de ő például építészként dolgozik, az Egyesült Államokban él, és nagyon jól el van. Most nyilván ilyen fura gyerekeim vannak, ő még azt gondolja, hogy még most 34 évesen lehet, hogy belekezd újra az orvosi egyetembe is. És nem tudom, hogy képzeli ezt így menedzselni, de ugye nyilvánvalóan 6 gyerekes apaként egyáltalán csak a zenélésbe áll az életem. Nagyon jó a sok gyerek, azt tudom mondani mindenkinek, és mindenkit buzdítok arra, hogy legyen nagy családja. Szerintem igazándiból 3 gyerektől kezd el működni ideálisan egy család, jó esetben, meg ha mindenki egészséges. De ha újra kezdhetném, én ezt a 6 gyereket szerintem 8 év alatt megcsinálnám, legyártanám, és most már egy kicsit hátradőlhetnék, de az egész felnőtt koromat úgy töltöttem, hogy mindig volt egy olyan korú gyerekem, aki miatt olyan készenlétbe kellett lenni, tehát ez egy ki ne szaladj, le ne esély, mit vettél a szádba, és most is a legkisebb gyerekem, egy gyönyörű kislány, Franciska, 4 éves, tehát még most is tart ez az időszak, és azt érzem, hogy ez kicsit sok már. De remélem, hogy sikerül majd látom mindegyiket felnőni, meg még boldogulni. Bízom benne, hogy a jó Isten ezt megadja.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Mindezekhez jó egészséget kívánok neked.
1: Hasonló szépeket neked is, meg a hallgatóknak. Köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, Cutor Zoltán zenész, a Belmondó Zenekar frontembere volt vendégünk. Még egyszer köszönöm neked.
1: Én köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Cutor Zoltán szerzeményét a Belmondó együttes előadásában. Szabadon!

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Farkas Rozika, az Edda Művek és Dancs Anna Mari is.

0: Műsorajánló. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségek és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai. A találkozón szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya, közölte Kátai Németh Vilmos tárcavezető. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kértésekben. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett. A kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. 3 napos szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd-Daróczon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gajatetőn. Ami a folytatást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Kiváló művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Doncs Anna Mari, az Edda művek és Farkas Rozika is. Hatvani Kis Gyöngyivel kezdjük ezt az órát, aki ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével adja elő Erdélyi Mihály csárdását. Künn a dorozsmai határban.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Slamovics István és Pataki Attila szerzeményét az Edda Művek adja elő. Elhagyom a várost.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szvorák Katalin ad elő egy tradicionális magyar népdalt. Se nem eső esik.

0: Dankó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A magyar zene rádiója.
1: Esik eső csöndesen, lepereg az ereszen,

0: a rózsám.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Kati adja elő Giuseppe Faiella szerzeményét, melyre a magyar szöveget Vándor Kálmán írta. Szalmaláng.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kishonti Ildikó adja elő John Kander szerzeményét, melyre a magyar szöveget Csemer Géza írta. New York, New York!

Klasszikó Rádió. Pápán FM 96,4. A magyar zene rádiója.

0: Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra!
1: Önök a 748. adást hallották, Vadász Károly cimbalomját.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 161. adása.

Vizeli Bálint a legfiatalabb magyar népzenész generáció egyik kiemelkedő és sokoldalú hegedűse. Mivel családja nagy részt népzenészekből és néptáncosokból áll, a népzene természetes módon vette körül már kiskorától. Zenei tanulmányait klasszikus hegedűvel kezdte, amely kiváló technikai alapot biztosított a későbbi népzenei pályához. Élete izgalmas kettősséget mutat, ugyanis a zenei karrier mellett 2018-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mérnök informatikus diplomát mobil szoftverfejlesztés szakirányon, és aktívan dolgozik iOS fejlesztőként is. Ezen a hétvégén Vizeli Bálint első Ahogy tudok című lemezéről válogatunk.

mérföldkőként tekintek erre az albumra, amely bemutatja, hogy jelenleg hol tartok, mit és hogyan muzsikálok. Írta Bálint a 2018-ban megjelent lemez bevezetőjében. A lemezen hallható számok nem egy koncepciót követnek, hanem egyszerűen ezeket szeretem együtt játszani a barátaimmal. Így ezt szeretném megmutatni. A zalai összeállítás különösen kedves a szívemnek. A családom odavalósi, és fontos felhívni a figyelmet, hogy milyen különleges dallamokat tartogat ez a vidék.

részletek hangzottak el Vizeli Bálint, Ahogy tudok című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demetíme a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Duna-Delta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Nikus Ordán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóttal lőtte le, egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülő szerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmiipari kiállást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy 10 életüket vesztették, és csak nem 100-an megsebesültek tegnap, amikor orosz támadás ért egy dróngyártók által szervezett rendezvényt. Az ukrán hadsereg közlése szerint az eseményt nem felügyelőték a tartozó helyszínen tartották. A régió ügyvivő kormányzója ma egésznapos gyászt rendelt el a térségben. Feljelentést tett 4 eximbankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. A Fidesz frakció szerint már nem csak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, hanem az ellátás biztonsága is veszélybe került, ezért azt követelik a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. A képviselőcsoport közlése szerint egyes töltőállomás hálózatoknál gázolajhiányról számoltak be, valamint van, ahol korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiséget. Hozzátették, Magyar Péter választási kampányában még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyagárakat, a drágulást pedig a családok, a gazdák és a vállalkozások fizetik. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés során a Starship, mielőtt az indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett szakértők sikerként értékelték a Starship hővédő pajzsa minimálisan károsodott. Elon Musk űrvállalata ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. A pontos idő 10 óra 4 perc.
0: A népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
4: Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás Lemezek című adását hallják, melyben az elmúlt fél év műsoraiból válogatunk, zenei összeállításunkban pedig e korábbi műsorok legendás előadóit, zenekarait idézzük meg önöknek. A szerkesztő műsorvezetőt Éri Mártont hallják. Az év legelején Balogh Melinda népdalénekes Napkerék című lemezét mutattuk be. A Bahorka Társulat alapítójának és az Erdőfű Zenekar énekesnőjének első szólóalbuma 2019-ben jelent meg a Fonó gondozásában. Ebből az adásból hallhatnak most egy részletet. Balogh Melinda a saját elmondása szerint már gyerekkorában is énekesnő szeretett volna lenni, igaz, a mikrofont ekkor még csak dezodoros flakon és fakanál helyettesítette. Ennek ellenére az éneklés sokáig háttérbe szorult, és általános iskolásként inkább a néptánc ragadta magával. Ez egészen addig a pillanatig tartott, amikor is Csuma Sándor, a táncszakkör vezetője, újra fel nem fedezte benne a tehetséges énekest. Melinda előbb autodidakta módon, gyűjtések hallgatásával kezdte képezni magát, majd beiratkozott az Óbudai Zeneiskolába, ahol Budai Ilona lett a tanára. A táncegyüttesben betöltött kisebb-nagyobb szólista szerepek mellett először a kecskeméti hírösnek, később pedig a budapesti illetőségű Rekontra zenekarnak lett állandó énekese. Utóbbi formációnak egyébként jó magam is évekig tagja voltam. Budapesten ekkortájt köszöntött be a romkocsmák időszaka, és a Rekontra zenekar hétről hétre megrendezett táncos mulatságainak otthont adó legendás Pótkulcsban gyakran olyan neves zenészek és művészek hallgatták Melinda előadását, mint Alexander Balanescu, Lakatos Miklós vagy épp Csálimberger. A rendszeres éneklés pedig lassan meghozta Melinda számára a népszerűséget, minek köszönhetően neve egyre ismertebb lett a táncház mozgalomban. 2008-ban a Jászság táncegyüttesből jól ismert két egykori táncos kolléganőjével, Kaszai Lilivel és Nina Sárával megalapította a Bahorka Társulatot, mellyel hosszú évek óta járják a hazai és határon túli fesztiválokat, iskolákat és kulturális intézményeket. Balogh Melinda első önálló bemutatkozó lemeze, a Napkerék, 2019-ben a Fonó kiadásában jelent meg. Az album erdélyi és magyarországi népzenészek közreműködésével készült, és azoknak a cigányzenészeknek és adatközlő énekeseknek kíván emléket állítani, akik tudásukkal, tapasztalatukkal évtizedeken át voltak segítségére a táncházmozgalom neves előadó művészeinek. A lemezen szereplő zenei anyag kiválasztásában oroszlán részt vállalt Kelemen László népzenész, az Utolsó Óra gyűjtés program főszervezője, a Hagyományok Háza egykori főigazgatója, aki technikai és stílusbeli tanácsaival, zenei tapasztalataival mindvégig segítette az énekest munkájában. Balogh Melinda már 10 éves korában rátalált Bari Károly költő 10 lemezes cigányzenei gyűjteményére, ahol a kalotaszegi mérai adatközlő Elekes Anna repertoáriát kezdte tanulmányozni. Később táncosként a különböző tájegységek cigány folklórjának megismerése csak fokozta érdeklődését a cigány népdalok iránt. A lemez megjelenését egy kalotaszegi gyűjtőút is megelőzte, mely során Melinda kutató munkáját Tony Rudolf Prácsás és Árus Béla harmonikás segítették. A két kiváló muzsikus azonban nem csak a zenei kíséretben vállalt szerepet, hanem a cigány népdal szövegek lejegyzésében és fordításában is jeleskedtek. Amint egy tucatnyi magyarországi és erdélyi névzenész mellett, a két barátnő a Bahorkából már jól ismert Kaszai Lili és Horváth Sára is énekel a lemezen, mely a Halmos Béla program támogatásával készült. Balogh Melinda szívesen foglalkoztatott szólistája a hazai népzenei együtteseknek. Állandó vendége a Besodrom és az Erdőfű zenekaroknak, és tagja a frissen alakult Magyar Híd formációnak. Melindát az éneklés mellett táncosként színházi darabokban is gyakran viszont látni. A Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás Lemezek című mai adásában elsőként Balogh Melinda Napkerék című szóló lemezének felvételeiből válogatunk.

Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását hallják, melyben az elmúlt fél év műsoraiból válogatunk. Zenei összeállításunkban e korábbi műsorok legendás előadóit, zenekarait idézzük meg önöknek. Idén májusban a Buda Folk Bandet mutattuk be, mely zenekar 8 év kihagyás után tért vissza a fesztiválok színpadaira. Ebből az adásból hallhatnak most egy részletet. A 2007-ben alakult Buda Folk Band tagjainak életét gyerekkoruk óta áthatja a magyar népzene és a néphagyomány szeretete, ami nem is annyira meglepő, hiszen többük családi hátterében olyan meghatározó példaképek állnak, mint a muzsikás együttes egykori alapítója Csóri Sándor, vagy éppen Éri Péter, akik számos népszerű népzenei ihletésű feldolgozás és láger zeneszerzőjeként is ismertek. A táncház mozgalom hőskorában még nem beszélhettünk intézményesített népzeneoktatásról, így a frissen alakuló együttesek zenészei jószerével mind különböző műfajokból érkeztek. Mielőtt az autentikus népzene magával ragadta volna őket, sokan klasszikus zenei tanulmányokat folytattak, míg mások a beat zene irányából közelítettek. Salamon Soma, a zenekar harmonikása egy vele készített korábbi interjúban ezt a jelenséget igen találóan így fogalmazta meg. Kíváncsi volnék, mit szólnának a Rolling Stones tagjai, ha tudnák, hogy a zenéjükkel tulajdonképpen egy egész táncház mozgalmat inspiráltak, még ha közvetetten is. Ezzel szemben a Buda Folk Band zenészei számára már természetes az autentikus népzene jelenléte a városi kultúrában. Ennek megfelelően a tagok között találunk kulturális és táncantropológust, a Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett előadóművészt, vagy éppen népzenekutatót is. A magyar népzene mellett azonban más műfajok hatása alól sem tudják és akarják kivonni magukat, e zenei motivumok, ritmusok és jellemző stílusjegyek pedig a Kárpát-medencében megtalálható népi hangszerek sajátos hangszerelésével kiegészülve adják a zenekar sodró lendületű és egyedi hangzását. A Buda Folk Band zenéje dallamvilágát tekintve őrzi a magyar népzenére jellemző fordulatokat, még szerkezete és stílusa formabontó módon alkalmazkodik a jelenkorhoz. Első lemezük a Sűrű Vándor 2011-ben, a második 2013 őszén jelent meg Magyar Világi Népzene címmel. Ez utóbbi album 2014 januárjában a rangos World Music Charts Europe listájára is felkerült, és meg sem állt egészen annak második helyéig. Harmadik lemezük a saját gyűjtés, pedig nyugodtan kijelenthető, hogy mérföldkőnek számít a magyar népzene és világzene területén. Zenei önmeghatározásuk szerint, ahogy erre második lemezük címe is utal, világi népzenét játszanak. E kifejezés általában inkább a szakrális, egyházi témájú művészet ellentéteként él a köztudatban, s kevésbé kapcsolódik a népzene vagy a világzene fogalomköréhez. A Buda Folk Band értelmezésében azonban a magyar népzene, mivel magán viseli a környező népek kulturális hatásainak lenyomatait is, már önmagában is világzeneként apostrofálható. A továbbiakban a Buda Folk Band legendás felvételeiből válogatunk.

Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben az elmúlt fél év műsoraiból válogatunk. Zenei összeállításunkban e korábbi műsorok legendás előadóit, zenekarait idézzük meg Önöknek. Május végén a Junior Prima díjas népdalénekes Fekete Borbál a tavaly megjelent Megáll az idő Magyar-Szováti Muzsika Erdélyből című albumát mutattuk be. Ebből az adásból hallhatnak most egy részletet. Fekete Borbála a népzene és néptánc iránti érdeklődését tulajdonképpen otthonról hozta, hiszen már az édesanyja is néptáncos volt, édesapja pedig az a Fekete Antal, akit a táncházakban sokan csak Pumaként ismernek. Pumáról kevesen tudják, hogy mielőtt brácsásként a mezőségi népzene egyik legkiválóbb mesterévé vált volna, pályáját hivatásos táncosként kezdte, és diplomáját az első néptánctagozat végzőseként az Állami Balettintézetben szerezte. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Puma gyűjtésein egy egész nemzedék nőtt fel, holott ezeknek a felvételeknek az elkészítése sokszor járt ma már szinte elképzelhetetlen kényelmetlenségekkel. Fekete Antal elkötelezett gyűjtőként évtizedeken át járta Erdély falvait, és kitartó munkájának hála mára egy olyan páratlanul gazdag népzenei gyűjtemény jött létre, amelyből a közelmúltban egy 11 lemezből álló sorozat is napvilágot látott. A népzene szeretetét fia Fekete Márton is megörökölte, így szinte nem is volt kérdés, hogy idővel, édesapja példáját követve belőle is brácsás válik majd. A fiatal zenész 2013-ban szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, kiemelkedő tehetségét pedig a szakma 2012-ben Junior Prima díjjal ismerte el. Fekete Borbála Egerben járt zeneiskolába, ahol előbb zongorázni tanult, majd nem sokkal később népi énekszakra váltott, s végül a jó nevű Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolában érettségizett. 2014-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi énekszakára. Bár az akadémiai képzés más népek kultúrája és zenéje felé is utat nyitott számára, a magyar népzene és népdalok lenyűgöző világa saját bevallása szerint mindig is elsőbséget élvezett nála. Gyermekkorában édesapja gyakran vitte magával erdélyi gyűjtőútjaira, ahol olyan sziklaszilárd értékrendű parasztasszonyokkal, falusi nótafákkal, adatközlő mesterekkel találkozhatott, akiknek bölcsessége és élettapasztalata egész későbbi életútját meghatározta. Országos ismertségre a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsorban tett szert, azonban énekhangját a népzenét kedvelő közönség a Dobroda együttes tagjaként már korábbról is ismerhette. Első önálló nagylemeze, a Népdalaim, 2018-ban jelent meg, mely albumon a magyar mellett bolgár és török dallamok, valamint feldolgozások is elhangoznak. Bori amellett, hogy bevallottan szerelmese a magyar népdaloknak, számos világzenei formációban is kipróbálta már magát. Állandó énekese a Csalga zenekarnak és a Tárkányműveknek. A tavaly megjelent Megáll az idő című lemezzel Bori tudatosan tér vissza a magyar népzenéhez, valamint azokhoz a meghatározó gyermekkori élményekhez, amelyek a Kolozsvártól mintegy 30 kilométerre fekvő, apró, északmezőségi faluban Magyar-Szováton érték. Magyar-Szovát zenéje igen sok a magyar népzene mélyebb rétegeibe tartozó dallamot őriz. Általánosan jellemző rá a gazdagon díszített előadásmód, ami az új stílusú dallamokra is vonatkozik. Talán pont emiatt, de a táncház mozgalomban méltatlanul kevesen és keveset játsszák ezt a csodálatos zenét. Pedig a faluban számos kiváló énekes és adatközlő zenész élt és muzsikált. Elég, ha csak a legendás prímásra, a falu egykori kántorára, Manasses Mártonra, vagy az énekes Kádár Sándorné Pap Erzsébetre, illetve lányára Kádár Erzsébetre gondolunk. A lemezen hallható lüktető brácsa kíséretet a két puma, Fekete Antal és Fekete Márton szolgáltatja, míg Nagybőgön Havasréti Pál közreműködik. A falura oly jellemző feszes és ízes hegedűjáték kispuma gyerekkori elválaszthatatlan jó barátja Kovács Márton kezén kell életre. Énekel Fekete Borbála.

Kedves hallgatóink, a Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorunk a végéhez közeledik. Mai adásunkban az elmúlt fél év műsoraiból válogattunk, zenei összeállításunkban e korábbi műsorok legendás előadóit, zenekarait idéztük meg. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Éri Márton. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Dunadelta legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Nikus Ordán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Orosz dróncsapásban három civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és az amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Idehaza nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztus 1-től Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomáz térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon-Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. Ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, a pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.

0: napot kívánok, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm, köszöntjük Önöket! A mai Dankó Extra egy igazán különleges adás lesz, hiszen egy világhírű zeneszerző magyar inspirációit járjuk körbe. Ő nem más, mint Johannes Brahms. És hát nem is akárhogyan tesszük ezt, hiszen a magyar cigányzene, a primások és a 19. századi magyar dallamvilág szemszögéből indulunk neki ennek a mai adásnak, és bízom benne, hogy sok érdekességgel szolgálhatunk, mint ahogyan minden szombaton ez évtől. Most is itt ül mellettem állandó műsorvezető társam, ifjabb Sárközi Lajos hegedűművész prímás, aki nem titok, ma is elhozta magával hangszerét. Szia, Lali!
1: Szia, Bea! Sok-sok szeretettel köszöntöm a mai napon is a Dankó Rádió kedves hallgatóit.
0: Ahogyan már az elmúlt adásokban, ma is szolgálunk némi muzsikával, amit itt veszünk fel élőben a stúdióban, és hát aztán a hallgatóink is élvezhetik ezeknek a pillanatoknak a varázsát. Johannes Brahms az a német zeneszerző, aki tulajdonképpen a magyar zene ötvözetében nevelkedett. Miért lehetett olyan nagy hatással rá a magyar zene, a magyar cigányzene, és hát ugye innen majd léphetünk át a magyar nóta világába?
1: Hát most, ha nagyon egyszerű szeretnék lenni, akkor azért, mert a mi műfajunk a világ legszebb műfaja.
0: Jó, ezzel nem tudok vitatkozni.
1: Igen, de azt hiszem, hogy talán ő ezzel tudott kitűnni a zeneszerzők között, ugyanis nagyon sajátos stílusa lett, ezt mondhatni. És azért tényleg nagyon érezni lehet azt, hogy rengeteg művében felhasználta a magyar elemeket, a cigányos elemeket, ugye nagyon nagy hatással volt rá Joachim József és Reményi Ede, tehát hallgatta a játékukat, és hát ez nagyon, nagyon inspirálta őt abban, hogy olyat alkosson, ami előtte nem született meg. Azért a klasszikus zenében nagyon ritka volt az, amikor használták a magyar cigány elemeket, és azt mondani is szokták, hogy Brahms nem népdalt lopott, hanem egyszerűen rajongója volt a magyar primások muzsikájának.
0: Na de ez ugye nem véletlen, hiszen Reményi Edét kísérte is, nagyon sokáig Hamburgban találkoztak, és aztán gyakorlatilag ők jó barátként utaztak Európába is, aztán ide hazánkba is, és vélhetően sokat mulattak is együtt.
1: Így van, ebben biztos vagyok. Tehát az mellett, hogy nagyszerű kamera partnerek voltak, a koncertek után én biztos vagyok benne, hogy egy-két finom pohárbor lecsúszott a torkukon, és ezután alkottak közösen, és hát ezt lehet mondani, hogy Reményi vezette be Brahmsot a verbunkos és a cigányzenei dalomvilágba.
0: Kedves hallgatóink, most itt a Magyar Zene Rádiójában Johannes Brahms 6. magyar táncát a 100 tagú cigányzenekar játsza.

0: Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix és
1: Sárközi Lajos.
0: Szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A balomon Lajos ül, a jobbomon pedig Gyula, nem más, mint Csík Gyula, cimbalom művész, virtuóz cimbalmos, a magyar ezüst érdemkereszttel is kitüntetett művész, és egyben, és nem utolsó sorban a Magyar Örökség díjas 100 tagú cigányzenekar cimbalom szólam vezetője, szólistája. Mit hagytam még ki? Szervusz, Gyuszi!
2: Hát talán mondhatnám azt, hogy jó pár éve ifjabb Sárközi a zenekarához is tartozom.
0: Nem véletlenül hagytam ki, hiszen ti gyakorlatilag hát együtt nőttetek fel, és ami a Lali sikereit folyamatosan vitte előre, akárha vesszük a Virtuózok című műsort is, amit ugye itt a Dunán lehetett látni, ott is egy trió formációval te voltál a cimbalmos Lali mögött. Egy olyan muzsikus, aki ezt a pengetős, ütős hungarikum hangszert szólaltatja meg, hogyan tud átültetni egy klasszikus muzsikát erre a hamisítatlan magyar hangszerre? Mi a titok? Van-e titok?
2: Természetesen először is köszöntöm én is szeretettel a rádió hallgatókat. Van a titka, a titka nagyon egyszerű dolog, le kell ülni, kottát elő kell venni, meg kell hallgatni az eredeti művet, aztán sokat kell gondolkozni és formálni, alakítani, hogy el lehessen játszani ezen a hangszeren és az ütős hangszeren. Természetesen dolgozni kell rajta, vagyis agyban először is át kell írni ezeket a műveket, és meg kell hangszerelni saját magunknak, átformálni. De szerintem pontosan az egyik zeneszerző, Brahms, akinek a műveit nagyon könnyű átformálni, mert nagyon közel áll szerintem az én szívem és a kollégáim szívéhez is. Ezért szerintem ez nem egy olyan nehéz feladat.
0: Mi volt a titka Brahmsnak? Hogyan tudta ő ezt klasszikus zenévé varázsolni, azt, ami egyébként magyaros? Ugye azt is szoktuk mondani, hogy a világ első plágium botránya is Brahmshoz kötődik. Sokszor elmondtuk, már én is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, hogy Kéler Béla Bártfai emlék című darabjáról van szó, amit egyszer csak megláttak kinyomtatva, mint Brahms 5. magyar tánc, és akkor jelentkeztek, hogy hello, hello, hát ez egy magyar zene, magyar szerzemény, és hát végül is fény derült arra, hogy valóban innen gördül tovább, hogy Brahms a magyar motívumokat vette alapul. Tényleg mi az, ami ekkora hatással lehetett rá? Nem csak az, hogy most Reményi Edével ő együtt muzsikált és kísérte és járták a világot, hiszen azért abban az időszakban jó pár romantikus zeneszerző volt még Brahms mellett. Miért pont őt fogta meg ennyire?
1: Szerintem neki nagyon megtetszett hát a cigányos ritmus, tehát azért az nagyon nagy hatás tud lenni a színpadon, amikor valami ritmusos, tempós, és hát cigányos. Igen, tehát én is tapasztalatból tudom mondani azt, hogy én rengeteg szimfonikus zenekarral játszottam Brahms műveket, és előszeretettel alkalmaztuk azt a koncepciót, hogy eljátszottuk úgy, ahogy hallhatta vajon Brahms mondjuk egy csárdában vagy egy étteremben annak idején, és utána eljátszottuk úgy is, ahogy megírta. És hát ezt a közönség imádja, és szerintem ez tetszett Brahmsnak, hogy a közönség nagyon vevő erre a zenére, tehát ami belőlünk jön, ez az autentikus érzés, azt hiszem, ami tele van tűzzel és szenvedéllyel, azt nagyon jól be lehet építeni a bármilyen zenébe, és Brahms nagyon okosan ki is használta, és szerintem az nem utolsó szempont volt nála, hogy a közönséget a hangulattal, a cigányzenei hangulattal a nagy koncerttermekbe csalogassa.
0: Most megütötte a fülemet az, hogy szimfonikus zenekarral játszottátok úgy is, hogy Brahms hogyan írta meg, és egyébként egy cigány muzsikus hogyan adja elő ugyanazt a dallammotívumot. Ezt esetleg most meg tudnátok oldani így egy cimbalom és egy hegedővel?
1: Nem lesz könnyű dolgunk, de ezt azt hiszem, hogy örömmel bemutatjuk.
0: Hát akkor kedves hallgatóink, kedves Dankó család, most ifjabb Sárközi Lajos és Csík Gyula előadásában hallgassuk meg emígyen Brahms első magyar táncát.

0: Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra, mikrofonnál Budai Beatrix és
1: Sárközi Lajos.
0: Szeretettel köszöntjük Önöket újra itt a Magyar Zene Rádiójában. Hát hallottuk a cimbalmon és hegedűn Brahms első magyar táncát. Egyébként arra az első magyar táncra Jákó Vera írta a magyar szöveget, Nyári csendben száll a nóta szó címmel. Annyira jó volt titeket hallgatni így együtt, nyilván tagadhatatlan, hogy egyrészt nagyon jó barátok vagytok, nagyon jól ismeritek egymást, a lélegzetvétel, egy váll emelés, tehát bármit tudtok egymással művelni zeneileg. De mégis most Gyuszihoz fordulok, hogy én hallottam a különbséget, de akik esetleg csak közben kapcsoltak ide, és csak éppen, hogy bekapcsolódtak hozzánk, mi volt a különbség ebben a két produkcióban?
2: Hát talán elmondhatni azt, hogy mivel ugye mi improvizatívan játszunk, kotta nélkül, ezért talán azt lehet mondani, hogy érezni lehet benne a zenénkben a belső szívnek az állapotát. És ahogy beszéltünk, ugye az előbb is említettem, Brahms közel áll a szívünkhöz, így hogy amikor Brahms műveit játszuk, akkor előjön belőlünk az, ami igazából bennünk van és a vérünkben van, az a tűz, az a cigányság, és ezt az ízt, amikor beletesszük ezekbe a művekbe, akkor ez egy pluszt ad neki. És szerintem ezt a közönség is hallja mindig, de mi érezzük, és folyamatosan ez a tűz erősödik bennünk, amikor játsszuk ezt, és ugye amikor lejár a mi kis időnk, akkor így hirtelen megszakad nálunk, aztán előjön megint az originál eredeti kottából való zenélés, ami gyönyörű és nagyon jó, de mi talán igazából ezt mi tudjuk megmutatni ott a színpadon is, hogy mi az a plusz, ami benne van, amit hallott ugye Brahms.
0: Lali?
1: Hát azt hiszem, hogy a Gyula elmondott minden, de talán tényleg annyit lehet még ehhez fűzni, hogy ő nagyon jól megírta ezeket a darabokat, és hogy ha csak úgy játszanánk el, ahogy ő megírta, akkor is lehetne azt mondani, hogy ez cigányzene. Tehát nem Brahms, hanem cigányzene. De mégis az a kis íz talán, amit mi bele tudunk vinni, ahogy hallottuk 150 évre visszamenőleg, hogy muzsikálták ezt a zenekarok, és nagyon érdekes, hogy egyébként minden zenekar máshogy muzsikálja ezeket. Tehát van, aki hol itt lassít, hol ott lassít, hol felgyorsulnak, hol szabadabban játszanak. A rubátot azt mi magyar cigányok hajlamosak vagyunk eléggé elhúzni. Rapszódikus a hangulatunk is, néha-néha. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az az íz, amivel mi játszunk, az különbözteti meg attól, ahogy megírta, és ezért szeretjük annyira játszani, mert tulajdonképpen az alapanyag is nagyon jó, amiből dolgozhatunk.
0: Nagyon érdekes, hogy Brahms ezt igazából zongorára írta, ugye ebből van 4 kezes verzió is, hát ugye úgy szólal meg igazán az a hangszerelés, amit ő megálmodott, és aztán később lett átültetve szimfonikus zenekarra. A magyar nóta kedvelők körében azt hiszem, hogy mondhatjuk a legismertebb az az 5. magyar tánc, éppen a szóban forgó, amiről már beszéltünk, Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye. Hát most nyújtsuk át ezt a hallgatóknak, én a mondó vagyok, és nézzük meg, hogy hogyan szól ez így ebben a formában innen a Dankó Rádió stúdiójából.

0: Üdvözlöm a hallgatókat, önök még mindig a Danko Extra című műsort hallják, Budai Beatrixel és Sárközi Lajossal, és a mai napon van egy vendégünk is, Csík Gyula cimbalom művész. Hát ugye elhangoztak itt a jobbnál jobb művek, és a szemnél szebb darabok, ha lehet így fogalmaznom, de Bea, én most tőled kérdeznék, hogy neked milyen élmény, vagy miben más énekelni mondjuk ezeket a csárdásokat, vagy nótákat, ami tulajdonképpen Brahmshoz köthető.
1: Brahms dallamai szerintem így egyrészt a magyaros formájával, felosztásával, ritmizációjával tökéletesen beleillik, és bele tudott olvadni a romantika világába. És ami szerintem a leginkább megmutatkozik ebben, az a Repül a szán című csárdás, mert hogy abban van egy gyönyörű, lírikus rész, amikor kihúzza azt a dallamot, hogy és utána ugye visszajön egy ilyen uptempós részben gyakorlatilag a végére, és annyira jól meg tudja mutatni azt, hogy ezek a motívumok milyen sokféleképpen lehetnek sokszínűek, hogy talán ez az, ami miatt én nagyon szeretem ezt a, akár ha vetjük ezt a magyar táncok 21 tételt, már csak azért is, mert még a diplomamunkámat is ebből írtam.
0: Na tessék.
1: És nagyon sokat kutattam is egyébként, hogy milyen dallamokat tudunk benne felfedezni. Például a Komáromi Kislány című népdalunk is benne van, de mondhatjuk a Szép a szőke, Szép a barna, ugye az is egy magyar nótacsárdás. Sőt, mi több, én felfedeztem benne a Nagy a feje búsuljon a ló című dallam részletet is, kicsit átritmizálva, de félreérthetetlenül benne vannak ezek a dallamok, és én szerintem ez a zenei szabadság, és ez az a határtalan világ, amit szerintem Brahms tudott a leginkább beintegrálni az európai romantikus zenébe, de nem hagyhatjuk ki Liszt Ferenc nevét sem, de az majd egy másik műsor lesz, mert most nem fogunk belemenni a rapszódiák világába.
0: Lehetne.
1: Igen. De szerintem az is megér.
0: Még egy kérdésem, bocsánat. Hogy mivel ezek nagyívű dalok, ezért hogy érzed, hogy ilyenkor klasszikusosabban kell énekelned, vagy...
1: Mindenképp,
0: ugye?
1: Persze, mindenképpen. Szerintem te sem úgy fogod a vonót, még hogyha cigányosan játszod, mert egyszerűen benned van az, és nem feltétlenül úgy rakod a hurra a szőrt, nem?
0: Abszolút, és... Ez szerintem egyfajta tisztelet is.
1: Egy tisztelet is. Igen. Tehát ez egy klasszikus, az egy kicsit ilyen klasszikusabb hangképzést is megkíván, már csak a dallamívek miatt is.
0: Akárki nem is tudja elénekelni. Nekem egyébként az egyik kedvenc magyar táncom, amit nem olyan gyakran játszanak, az a 17. És egyébként én azt először Boros Lajostól hallottam.
1: Tényleg?
0: Igen, aki fantasztikusan muzsikálta. És... mi ezt már egy párszor eljátszottuk koncerten, úgyhogy én most meginvitálnám Gyulát a cimbalomhoz, hogyha van kedve, akkor játsszuk el a kedves hallgatóknak.
2: Természetesen.
1: Hát akkor kedves hallgatóink, Johannes Brahms 17. magyar tánca szól itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában. A mai adásban Johannes Brahms, romantikus zeneszerző, Magyar Táncok című művét feszegetjük, illetve beszélünk arról, hogy tulajdonképpen Brahmsnak köszönhetjük, hogy meghozta az igazi nemzetközi elismertséget a magyar zenének, a magyar cigány zenének. És beszéltünk arról is, hogy mit kíván meg egy ilyen klasszikus darab, ami végül is a mi stílusunk, a mi műfajunk, ezt is feszegettük, sőt, mi több, a mai adásban már ízelítőt is adtunk ebből a 21 tételes Magyar Táncok műből. Mint ahogy említettük azt, hogy tényleg másfajta vonókezelést vagy hangképzést kíván meg egy ilyen játék. Ezt meg is fordíthatnánk, hogyha mondjuk egy klasszikus művet, ami nem magyar vonatkozású. Mondj egyet, Lali. Egy kedvenc.
1: Mondjuk a Csajkovszki hegedűverseny.
0: Csajkovszki hegedűverseny. Azt is el lehet játszani cigányosan?
1: Én azt gondolom, hogy nekem kötelező úgy játszani, hogy beleépítsem azokat az érzéseket, amiket én érzek, és hát az cigányos.
0: Mitől az?
1: Szabadabban játszunk, tehát mi a lassú részeket, ezt már említettem, mi hajlamosak vagyunk nagyon romantikusan játszani, és hát itt ragadom meg az alkalmat, hogy a tegnapi nap egyébként Maxim Mengeróval vacsoráztam, aki nagyon jó barátom, és erről beszélgettünk egyébként, hogy mitől más egy művész, mint a másik. És ő azt mondta, hogy tulajdonképpen most egy picit hazabeszélek, de büszkén és nagy képűség nélkül, ő azért szeret engem hallgatni, mert én különlegesebben játszok, mint mondjuk egy bármilyen nemzetiségű hegedűművész. És kérdeztem, de hát miért? Én próbálok ugyanúgy játszani, tehát én is ugyanannyi munkaórát teszek bele, és gyakorlok, és a technikai dolgokat próbálom a legmagasabb szinten művelni. Azt mondta, hogy ez rendben van, de én tudok valami olyat, amit még nem hallott. És akkor mondom, lehet, hogy az, hogy én cigány vagyok. És ráadásul magyar cigány. Tehát nagyon fontos nekünk. Van egy különleges stílusunk, amit egyébként én a régi 19-20. Századi nagy zsidó hegedűsökhöz hasonlítanék, mert mi nagyon közel állunk ahhoz a műfajhoz, nagyon mélyek az érzéseink, és ezt a zenében mi nagyon kiszoktuk fejezni. Amikor meg virtuóz dolgokról van szó, azt meg lehet mondani azt, hogy kétszer virtuózabban szoktuk játszani, mint mondjuk egy átlag hegedűs. Mert a temperamentum az bennünk van, és van egy ilyen heves lendületünk, amit a hangszerünkön is kiszoktunk adni, és talán ettől muzsikálunk mi máshogy.
0: Gyuszi, te mit tudnál ehhez a gondolatmenethez hozzáfűzni? Mennyire értesz egyet Lalival?
2: Teljes mértékben egyet értek. Amúgy többször átbeszéltük már mi is ezeket a témákat, és mindig közös volt a véleményünk. De én visszamennék még ahhoz a részéhez, amikor arról beszéltünk, hogy lehet egy Csajkovszki művet játszani cigányosan. Hát én most ugye ütőhangszeres vagyok, és az én hangszerem, a cimbalom az nem szerepel. Ugye például egy Csajkovszki hegedű versenyének az iratában, ugye szimfonikus zenekarban nincsen cimbalom alapként. Úgyhogy hát én azt tudom mondani, ha játszunk is, mert előfordul természetesen, hogy közösen mi feldolgoztunk olyan klasszikus műveket, amelyek nem magyaros alapokkal rendelkeznek, hát meg lehet oldani például cimbalommal is, meg lehet oldani egy cimbalmosnak is, de ez nagyon nagy feladat.
0: Nagyon nagy feladat, de nagyon unikális, tehát hogy azért egy egészen más fényt ad az egésznek.
2: Hát igen, természetesen maga a hangszer is ezt a színét hozzáadja a műhöz, de viszont megoldani és elosztani, hogy valahogy megszólaljon, ez sokkal nagyobb feladat és nagyobb munka, mint például hegedűn játszani, egy roma származású cigányprímásnak kell játszani azt, ami eleve hegedű.

0: van írva. És hát ez elég időigényes, és nagyon sokat kell rajta gondolkozni és hallgatni, hogy hol szólal meg jobban, hogy tudnánk úgy eladni, hogy azért valamilyen szinten felismerhető maradjon, és meglegyen az a klasszikus íze is, mert én véleményem szerint az se jó, ha nagyon átbillenünk az egyik vagy a másik oldalra. Nem lehet elveszíteni a klasszikus világot sem belőle, és nem lehet elveszíteni a cigányságot sem, de az se jó, ha csak nagyon cigányosan szólal meg.
1: Hát, tulajdonképpen ez a kihívás, és ez a nehéz az egészben.
0: Igen, ehhez kell nagyon sok idő, és nagyon sokat kell vele foglalkozni. Én viszont nagyon mostanában az elmúlt években elmondhatom, hogy a legtöbb időmet ebbe szentelem bele, hogy olyan műveket próbálok meg én is játszani cimbalmon, és ugye közösen is vállalni ezeknek a műveknek a hangszerelését, hogy hű maradjak az eredetihez is, és beletegyem azt is, ami cigányos. Úgyhogy a válaszom nekem is arra, hogy cimbalmon is meg lehet oldani. Már csak azért is, mert szeretném védeni a hangszeremet, a cimbalmot, hogy nem csak magyar nótát és népzenét lehet rajta játszani, hanem ez a hangszer mindent tud, mindent elvisel, és mindent ki lehet belőle hozni, és minden műfajban megállja a helyét.
1: Hát abszolút ott van a helye a nagy színpadokon, tehát ezt az évek alatt tapasztaltuk is, hogy tényleg volt, hogy Brahmsot játszottunk, Lisztet, akár volt, hogy Vivaldit is játszottunk cimbalommal, tehát ez azért nekünk nagy szerencse magyaroknak, hogy van egy ilyen hangszerünk, én
2: azt
1: gondolom.
2: Az biztos is. És felötlött bennem a kérdés, hogy a cimbalmodat nyilván nem a hátadra vetted egy hátizsákba és kivitted Shanghaiba. Ott várt téged egy cimbalom, vagy innen külön szállítottak egyet? Hogy szokott ez működni?
0: Igen, már volt kint egy cimbalom. Nem kimondottam, most erre az alkalomra kellett kivitetni a hangszert. Kinti cimbalmos kínai hölgy, aki ezen a kis cimbalmon játszik. Azért nem mondom a nevét, mert lehet, hogy nem jól mondom ki, hogy kínaiak hogy ejtik ki, magyarul lehet, hogy nem szól olyan szépen. Ő vásárolta magának a saját részre ezt a cimbalmot, és viszont akinek a koncertjére mentem ki, aki meghívott engem erre a koncertre, ő is ezen a kínai kis cimbalmon játszik, de mivel 2 évvel ezelőtt már voltam itt Shanghaiban, és hallott engem cimbalmozni, nagyon megszerette a magyar cimbalmot, és most, hogy kimentem rá 2 évre az előző koncerthez képest, ma már 2 cimbalom volt ott a koncertteremben, ugye a Shanghai Szimfonikus Zenekar is vásárolt egy magyar cimbalmot ennek a hölgynek kimondottan, hogy olyan műveket játszik, amiken kínai darabok, vagy akár éppen játszik most magyar darabot is, akkor ne csak a saját hangszeren, ezen a magyar hangszeren adja elő. Úgyhogy most már Shanghaiban is van 2 magyar cimbalom, amiről én tudok.
2: És ezek régebbi hangszerek, vagy esetleg ők rendelték meg és gyártatták le?
0: Igen, ezek új hangszerek.
2: És azt lehet tudni, hogy ki gyártotta?
0: Természetesen Nagy Ákos hangszerkészítő mester. Ő készítette mindkét hangszert.
2: Mint ahogyan azt a hangszert is, mely itt pihen a Dankó Rádió stúdiójába. Hát Nagy Ákos már egy világhírű cimbalom hangszerkészítő. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket a történeteket, Gyuszi.
0: Nagyon szívesen.
2: Itt a Magyar Zene Rádiójában már említettük, sőt, mi több hallottuk Johannes Brahms első magyar táncát. Jákó Vera írt rá magyar szöveget, és most az ő előadásában le is játsszuk önöknek. Fogadják sok szeretettel!

0: Még mindig Dankó Extra itt a Dankó Rádióban. Ifjabb Sárközi Lajos műsorvezető társammal köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, és itt ül mellettem Csík Gyula cimbalom művész is. Ugye azt feszegettük, hogy mitől más egy klasszikus darabot játszani, akár cigányzenekarral, de leginkább azért fókuszáltunk a cimbalomra, mint hungarikum hangszerre. Csík Gyula nemrég érkezett haza Shanghaiból. Milyen darabokat mutattál be, és milyen zenekarral kellett játszanod, illetve hogyan készül fel Magyarországon egy cimbalom művész egy olyan koncertre, amit aztán Shanghaiban játszik? Tudom, hogy azért épp hogy kiértél, aztán jöttél is haza. Hogyan lehet erre felkészülni?
1: Nem könnyű, de nem is nehéz, hiszen megmondom őszintén, nem magamat adtam, magamat vittem ki. Amit játszottam többek között, hát Brahms nem volt közte, de mivel cimbalomról van szó, ugye Liszt Ferenc közel áll a zongorával a cimbalomhoz, és Liszt Ferenc második rapszódiát kellett elcimbalmoznom. Aztán volt egy olyan kérés is, aminek nagyon örültem, kellett játszanom magyar zenét, meg kellett mutatnom, hogy hogy szólal meg cimbalmon a magyar zene, és én erre választottam egy gyönyörű szép népdalt, az Acsitári hegyek alatt című népdalt játszottam el nekik, aztán pedig egy virtuóz Csárdás Frisset játszottam, és mindez mellett nagyon örültem neki, hogy aki megrendelte ezt a koncertet, szervezte is, aki kiinvitált engem, ő azt kérte, hogy mutassuk meg a cimbalmon azt is, hogy hogy szólal meg rajta egy piazzola mű például, és ő választotta a libertangót, szeretné, ha azt játszanám el, társult hozzám kint egy dobos és egy bőgős, és ott meg kellett mutatnom a cimbalmon, hogy lehet játszani egy piazzola művet is, és az ott a kérés, hogy amennyire lehet, akkor ilyen jazz hangulatú legyen. Úgyhogy három művel léptem föl ezen a színpadon, mind a három különböző műfaj, úgyhogy fel kellett rá készülni, de ahogy említettem, ilyenkor van egy pár másodperc, még átállok, és megkeresem magamban lévő zenei képességeket, hogy van-e bennem valamiből, vagy valami, amit játszom, és ilyenkor megtalálom hamar. Aztán én a véleményem szerint jól sikerült a koncert, és meg tudtam mutatni nem csak önmagam, hanem a hangszeremet is, hogy ahogy előbb említettem, mindenre képes.
0: Hát ez nagyon érdekes, amit Gyula elmondott, hiszen oké, hogy ehhez egy tehetség is kell, de hogy fejben tényleg nagyon össze kell rakni azt, hogy az az ütő hogyan érje el a húrt, és hogy milyen ízléssel és milyen ízzel nyúljunk hozzá egy klasszikus darabhoz, vagy akár a jazz után játszunk egy magyar népzenét. Szóval azért szerintem mentálisan egy elég komoly felkészültséget igényel. Én ehhez nagyon jó egészséget kívánok neked a jövőben, és kívánom, hogy tényleg Ausztráliától Argentínáig mindenhol hallják a játékodat, és mutasd meg, vidd a hírét a magyar hangszernek, és a saját tehetséged is jusson el minél több helyre.
1: Nagyon szépen köszönöm, igyekszem.
0: És játsszál Brahmsokat is, ne csak Liszt Ferenc rapszódiáit.
1: Legközelebb fogok, említem neki.
0: Válassz abból a 21-ből valami olyat, ami ritkán szólal meg, mert egyébként szerintem még mindig ki lehet ragadni abból a 21-ből olyat, ami még nincs annyira elcsépelve.
2: Persze, az biztos, hogy ha keres az ember, akkor talál, de én akkor itt adok a Gyuszinak egy ötletet, hogy szervezzünk majd egy olyan koncertet, ahol egy szál cimbalommal eljátsza mind a 21 magyar táncokat, mert ilyen még nem volt.
0: Ilyen még nem volt, de szeretnék ott lenni.
1: Jó, hát attól függ, mennyi időt kapok rá.
0: Kedves hallgatóink, kedves Dankó család, Johannes Brahms nyomán vettük gorcső alá itt a magyar nóta cigányzene kapcsolatát. Ne feledjük el, hogy a magyar zenét már évszázadokkal ezelőtt visszavezethetjük egészen a verbunkos műfaj megteremtő zeneszerzőkig, ugye Bihari János, Rózsa Völgyi Márk és a többiek, na de persze még ott volt Cinka Panna, és azért Johannes Brahms volt az, aki elsőként vitte hírét és tette nemzetközi színpadra a virtuóz magyar cigányzenei elemekkel tűzdelt dallamvilágot. Egyetértünk ezzel?
2: Abszolút, szerintem Brahmsnak nagyon nagy szerepe volt abban, ugye, hogy a 19. század végén egész Európa megismerhette a magyar hangzást, ritmusokat, hát amiket tulajdonképpen ma is hungarikumként tartunk számon.
0: És neki köszönhetjük, hogy populárissá tette ezt a típusú zenét.
2: Abszolút, szerintem Brahms volt a, a mai rockstároknak a megfelelője a 19. században.
0: Liszt Ferenc mellett, mert hogy ő volt, őt emlegetik nagyon sok könyvben egyébként a kor hakni királyaként.
2: Így van, így van.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Dankó Extra című műsorunkba, melyben Johannes Brahmsról beszélgettünk ifjabb Sárközi Lajossal és Csík Gyula cimbalom művésszel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük tetszett a mai zenei összeállítás. Ha igen, akkor találkozzunk jövő héten is ugyanebben az időben, hiszen jelentkezünk jövő hét szombaton is. Munkatársaink nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, itt volt velünk Dészabó Ágota, az üvegfal mögött a vezérlőben, valamint Wolf Attila hangmérnök. Búcsúzik Önöktől Budai Beatrix,
2: Sárközi Lajos,
1: Csík Gyula.
0: Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demetíme a mikrofonnál, Ötvös Ádin. A világ helyzetének megértése helyett ma Magyarország helyzetének megértésére kell fókuszálni, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban. A volt kormányfő szerint a Tisza egy új önkény uralmi rendszert akar kiépíteni, és illegitim döntésekkel akarja ellehetetleníteni a Fideszt. Orbán Viktor szerint bosszú kormányzás zajlik, visszamenőleges hatályú alkotmány módosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, szerinte ezzel megszüntették a jogállamot. Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani, jelentette ki a Fidesz elnöke. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte: a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve közölte: a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Háromnapos Szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a bábszínház történetét. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. Ami a hazai időjárást illeti, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel.
3: ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Az emberi test minden egyes élete megismétli a milliónyi évek során való fejlődést, az őssejtől a mai ember formáig. Mint ahogy a béka, a pillangó és minden egyéb állat teste is megismétli. Hát aztán az ember mostani teste volna a végső pont. A végtelenségben nem lehet semmi véges. A mozgás örök, tehát a fejlődés is örök. Vélekedett így Gárdonyi Géza, íróköltő, kinek szavaival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. július 25-én szombaton is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk egészen két óráig. Már is egy népszerű csárdás csendül fel, az Egy kicsi ház van a domb tetején című dal Bangó Margit előadásában. Aztán Lukács Anitát halljuk, amint jó estét kíván a délután első perceiben. Tartsanak velünk!

kedves kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én. A csúda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orbolya illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Orbolya illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom, itt van a május, és itt van a nyár, rám is újból a kargarék. Mindenütt morgon a illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, hiszen kell a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kiska a dom tetején, gyere oda, édes ott lényegyén. Érjen az élet, hiszen kell a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kiska a dom tetején.

Ha felveszem a hegedűm, indul így a soron következő dal, Kertész Lajos szerzeménye, amit most Tarnai Kis László előadásában hallunk. Aztán a magyar tengerről szól egy jól ismert andalgó, zenéjét Cserkuti Sándor szerezte, szövegét Pécsi Illés Gyula írta, Kalocsai Zsuzsát halljuk, a Jászai Mari díjas operett primadonnát, Német Csicsó József zenekara kíséri. Aztán szintén a Budapesti Operett Színház művésze, Kis Zoltán énekel, a legismertebb Csárdás csendül fel ekkor, ami nem más, mint az az a szép, akinek a szemekék. Végezetül a dalcsokor zárásaként a Szép a rózsám nincs hibája című Csárdást Gombos Maja adja elő. Fogadják sok szeretettel!

a felveszem a hegedűn, fájón sír a húrja. Benne szokog magyar szívem, bánata és búja. Szakadoz a vonóm szála, valami a szívem bántja. Azt a földet, hol születtem, nem az apám szántja. Véridatta ezt a földet, ős apáink vére. Azért nézek imádkozva a kék magyar égre, hogy az Isten

0: igenis egy pár.
1: A folytatásban, kedves hallgatóink, egy Dankó klubos felvételt hallunk 2018-ból. Kalina Enikőt a Pannon Cigány zenekar kíséri, Dankó Pista és Lampert Géza szerzeménye csendül fel Bíró Uram címmel. Aztán Koller Katalin és idősebb Derzsi György nóta kettősét halljuk, ekkor bizony felcsendül a nóta Balázs Józseffel és zenekarával. Tartsanak a folytatásban is a Dankó Rádióval!

Kedves hallgatóink, most egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek. Puka Károly és Cigány zenekara muzsikál itt a Dankó Rádióban.

Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta, a mikrofonnál Budai Beatrix, önök a Magyar Zene Rádióját hallják benne, jó ebédhez szól a Nóta. Már is Solti Károllyal, Szentendrei Klárával, Melis Györggyel és Tekeres Sándorral. A Minden ember, aki csak él című nótát halljuk elsőként, majd az Ahol nyúl van, bokor is van, a Nem loptam én életemben és az Egriménes, mint szürke című magyar nótákkal folytatjuk adásunkat. Tartsanak velünk!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám is,

sok, mégis rám verték a vasak, a bár szívem majd meghasak, nem loptam életembe, csak egy csikót devretembe, mégis rám verték a vasak, a bár szívem majd meghasak.

pusztabíró egy régi tiszteletre méltó tisztség volt az Alföldön. Ő felügyelte a puszták rendjét, ügyelt a legeltetésre, a pásztorokra, és arra, hogy a közösség íratlan szabályai érvényesüljenek. Tulajdonképpen a puszta embereinek bírája és gondviselője volt egyszerre. Olyan ember, akinek szavára adtak, és akinek tekintélye messzire elhallatszott a gémes kutak és a gulya világában. És hogy miért is beszéltem erről? Hát nem véletlen, a Haragszik a pusztabíró című dal is felcsendül a soron következő zenei összeállításban, amikor is Pataki István énekel, no de előtte még Smidélius Éva, Toki Balogh Ernő és zenekarának kíséretében az Ez a világ, amilyen nagy című dalt nyújtja át hallgatóinknak, Egressy Béni és Petőfi Sándor szerzeményét, de helyet kap még a Még azt mondják nincs Szegeden boszorkány, a Paprika Show és a Vége, vége, vége már című nóta is. Smidélius Éva és Pataki István után Csőr József, Gránár Zsuzsa és Hatvani Kis Gyöngyi énekel.

Mazurka in Europa.

Kedves hallgatóink, most a Dankó Rádió cigány zenei díjával is kitüntetett ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott, maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és bizalmat Magyarország. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, és az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott, a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik már. Újabb a román légtérbe behatoló dront lőtt le a román légierő ma reggel 10 kilométerre a Dunadelta legdélebbi településétől, Szentgyörgytől. A pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülőszerkezet, amely az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásokra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Idehaza újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve közölte a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben, például sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető el. És végül az időjárásról. Jelenleg többnyire napos az idő az országban, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Jelenleg 25 és 30 fok közötti a hőmérséklete. Késő este 16-26 fok közé hűl le a levegő. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Aztán a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A hírek után szokásunkhoz híven folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat, a pontos idő 13 óra 4 perc. Szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velünk egészen 2 óráig, énekeljük együtt a magyar népies műdalok legismertebb darabjait, mint például most a Nem zörög a haraszt, vagy a Nagy a feje búsuljon a ló című csárdást. Előadja Pándi Piroska és Csík József.

0: levonhat.
1: Most pedig látogassunk el a festői Tiszapartra, hiszen Benedekfi Katalin erről a csodás tájról énekel, ifjabb Sánta Ferenccel és zenekarával. Aztán a sírdogál az őszi szél, a ráérünk még korán van hazamenni, és a Minek a szőke én nékem című klasszikus magyar nótákkal folytatjuk a sort Benedekfi Katalin után, Gáspár Ani, Jákó Vera és Talabér Erzsébet énekel.

most a jól ismert magyar nóták után a Magyar Állami Népi Együttes zenekara játszik, a Rákóczi Mars is elhangzik itt a Magyar Zene Rádiójában, majd tradicionális népdalok is helyet kapnak itt a Dankó Rádióban.

Egri József Hankó Józseffel és a zenekarával lépett fel nem is olyan régen egyik Dankó klubunkon. Erre Körmenden került sor 2025 márciusában. A Nincs a Földön olyan ember című Szántó Ferenc és Deák Rózsa szerzemény is felcsendült ekkor. Hallgassuk meg újra itt a Jó ebédhez szólanóta című műsorunkban.

Vigyázz, mert szúr a rózsaága. Énekli a következő percekben a Dankó Rádió életműdíjával elsőként kitüntetett Bokor János. Aztán Petőfi Sándor megzenésített versével folytatjuk a sort. Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel majd a Tíz pár csókot egy végből című csárdás után, viszont már a Szép a szőke, szép a barna című Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor szerzemény zárja a sort. Legvégül Miklós Józsefet halljuk.

0: csuda volt.
1: Öreg zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

1957-ben rögzítették a Magyar Rádió stúdiójában a soron következő zenei összeállítást. A Magyar Rádió népi zenekara muzsikál.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix, Madarász Katalin és Szász Kati énekel a folytatásban. Az Elment a Lidi néni a vásárba, és a Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni című csárdással megyünk tovább. Tartsanak velünk!

A Jégvirágos hideg tél volt című hallgatóval indul szombati adásunk utolsó énekes összeállítása. Szeredi Krisztinát halljuk már is, majd Bétót Magda, Pere János és Máté Otília is nótázik. A hallgatót követően, amért hittem a szavának, a Hallod Zsuzsika és a Szirmot bontott már a rózsa című klasszikus magyar nóta csendül fel.

Ifja Berki Bélai zenekara muzsikál adásunk utolsó perceiben. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem ez így lesz holnap is, 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a délután első óráiban Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A szombat délután hátra levő részében természetesen 2-től 5-ig ma is a Kívánság műsorral jelentkezünk. Gál Zoltán várja önöket, majd 5 órától Popovics László, melyben a Dankó Rádió hallgatóival beszélget, benne az Egy Nóta Három Élet rovatunkat hallják majd. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Porák Adrián nevében is, a mikrofonnál Illés Anna. Szonneven Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel egyeztetett a tárca. Az irány változatlan, átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd, tette hozzá. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki a Fidesz elnöke Tusnádfürdőn. Orbán Viktor a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott, a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Egyúttal szorgalmazta a Székelyföld és Párcium történelmi régiók elismertetését. Egyre nagyobb gondot okoz az erdőtűz Franciaországban és Spanyolországban. Már Madridot és Bordót is fenyegetik a lángok, több mint 250 ezer embert evakuáltak. A spanyol főváros közelében 3 ponton gyulladt ki tűz, majd ezek egybeolvadtak. Bordó elővárosaiban hajnalban mintegy 60 ezer ember kimenekítését rendelték el. A tűz egyelőre 40-50 kilométerre van a várostól, de a szél arra felé fújja a füstöt. Az Európai Unió repülőket, helikoptereket, valamint szakembereket is küldött segítségül. Végül a várható időjárásról. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már nagyobb eséllyel fordulhat elő kisebb eső, zápor, zivatar. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is szárazon marad. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délutáni kívánságműsorunkban, és nagyon kellemes zenés időtöltést kívánok. A szerkesztő Nemesnéki nevében is, a hangmérnök Fóti Tamás. Telefonszámunk 061-759-6071, hagyjanak üzenetet, vagy írjanak nekünk a dankoradio@mdva.hu e-mail címre. Köszöntjük a Kristófokat és Jakabokat névnapjukon, és azokat, akik július 25-én születtek. Sós Istvánnak 72. születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak klubja nevében dr. Gruber Nándor. Miklós Erikát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, ez a legendás felvétel az egyik szilveszteri gálaestünkön készült, Meseautó.

Gecse Lászlóné szeretné meghallgatni a következő nótát. Albert Dirsán, Vörös Sárit Berki László zenekara kíséri. Nincsen abban semmi szégyen.

0: son, amigos del Chitou Merili, amigos is jaj Pileszkili.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Jó napot kívánok, Várali Sándor név vagyok, a Csedről. Szeretnék magamnak kérni egy nótát a 82. születésnapomra. Fehér rózsa volt az én virágom. Köszönöm szépen, viszont hallásra, jó egészséget.
1: Örülök neki, hogy elárulta. Most van a születésnapja. Isten éltesse, szeretettel gondolunk erre. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Ökrösné Éva Balmazújvárosból édesapjának kérte a következő nótát, Béres Ferencet Járóka Sándor zenekara kíséri. Csendesen, csak csendesen.

Salgó Tarjánban Veszelovszky Istvánnak szeretettel küldi házassági évfordulójuk alkalmából a következő dalt felesége Magdi, Maros Gábor énekel, Szeressük egymást, gyerekek!

0: szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsorunkat hallják. Lőrincné Zsóka Ózdról, Rigó Mónikától kért egy dalt, Baranyai István zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!
1: Hallják!

Héberli Ferencné Babi néninek 100. névnapja alkalmából nagyon sok szeretettel kíván minden jót Ádám. Kállai Borit és Berkes Jánost halljuk, ifjabb Berki Béla zenekara kíséretével, Tiszta Fehér Oltára.

Füzesvinnés Arolt a Zalaegerszegről kérte a következő szép nótát. Mészáros János Eleket Jónás Géza zenekara kíséri, Kék a búzavirág.

Szókáné Éva Szeghalomban férjével együtt várja a következő dalt. Szóka Júliát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, Csitt csak rózsám hallad.

Kívánság műsorunkat hallják. Barta Sándor néra születésnapi alkalmából fájó szívvel emlékezik Kelemen Tiborné. Tisza Kécske Kerekdombon férjére Varga Józsefre, akit 8 hónapja veszített el, emlékezik fájó szívvel felesége. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szórák Katalin, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes előadó művész munkássága előtt tisztelgünk. Pályáját a könnyű zene felől indította, később a népdaléneklés mellett kötelezte el magát. Tehetségét már fiatalon elismerték, 1980-ban a Népművészet ifjú mestere címet kapta, 81-ben megnyerte a Röpői Páva népdalversenyt. 1983 és 2005 között a Honvéd Művész Együttes magánénekese volt. Több nyelven énekel, több mint 3500 koncertet adott, 3 kontinens, 45 országában, és 37 önálló tematikus lemeze jelent meg. Halljuk Szórák Katalint, ezúttal a Csámborgó együttessel, Elment a madárka.

Dobrosi Lajosnak menye és fia küldi kedvenc nótáját Balmazújvárosba, Marcis Demetert, Boros Lajos zenekara kíséri, Lenna déli bábos Hortobágyon.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bagi Sándorné vagyok Debrecenből. A dal, amit szeretnék kérni, Nem síratom én a múltat. Köszönöm szépen, viszonthallás.
2: Köszönöm a hívását. Gáti Pál énekel, kísért Terék József zenekara.

Nagymamájának, Hegedűsné, Róza mamának nagyon-nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt, Nyirmegyesre, Ágota. Rezsnák Miklóst, Sárközi Béla zenekara kíséri, Gyere be, Rózsám, gyere be!

Esténi Ildikó Pesterzsébeten szeretné meghallgatni a következő dalt, szép emlékeket idéz. Szandi és Kamarás Iván énekel, Hol van az a nyár?

Végésiné Etelka Makón rég hallotta egyik kedves dalát. Lugosi Kati énekli, Kísér Duka Péter zenekara. Ez a kislány papucsot varratott.

Y es esta serana papuchar cabu. Y son yalo hoy va y un calacasto. Y es esta serana papuchar cabu. Y son yalo hoy va y un calacasto. Átkarolja az eget a szivárban, csak egyedül én maradtam hárban. Azt a lökénykit igazán jaj, megszerettem, másul elé más csókolja helyettem. Azt a lökénykit igazán jaj, megszerettem, másul elé más csókolja helyettem.

Kabán Rácz Lajosné férjére emlékezik a következő dallal. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri. Nem látlak én téged többé.

Ciroknél Zsuzsa Siófokról barátnőinek küldi a következő régi kedves emléket, azaz a Metro együttes lágerét, régi kép, szobrok.

Remek dalokkal várom Önöket műsorunk következő órájában is. Elhangzik az első villamos, az új éjaligetben nagyszerű, és az Éjszakáról éjszakára elkerül az álom című nóta is. A hírekig Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik egy remek filmslágert.

0: Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Poyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna. Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki a Fidesz elnöke Tusnád Fürdőn. Orbán Viktor a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe könnyebben lehet majd eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévekhez, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Háromnapos Színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Báb Színházat Szegeden augusztus 21 és 23-a között. Óriásbábos felvonulásokkal, báb előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébet ligetben. Országszerte süt a nap, csak a Dunától keletre vannak felhősebb területek. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a délután már előfordulhatnak kisebb esők, záporok, zivatarok. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, várom további kéréseiket. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Dombi Sándornak Mezőverénybe születésnapja alkalmából küldi szeretettel a családja a következő nótát. Mozsár Imrét Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, eladtam egy pejcsikót.

0: én gyalog is a babámhoz. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, az súgta a minap is a fülemben, hogy ő sosem a csikót, hanem mindig a gazdáját szeretje. Kalapál őt is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a batyolatos nyakáron. Kalapál őt is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a batyolatos nyakáron.
1: Rudányi Józsefné Anikónak, Ludányi Istvánné Pannikának névnapjuk alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, erőt, egészséget kíván Gyöngyös Tarjánból Piroska és családja. Csuti Csabát ifja Berki Béla zenekara kíséri. Piros rózsák, fehér rózsák, sugjátok meg nékem.

Kaposváron Boldizsárné Júli szeretné meghallgatni a következő dalt. Rátonyi Róbert énekel, később a Magyar Rádió és Televízió esztrádzenekara. Teve van egy pupó.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Drága édesanyám, Dudás Andrásné, Balázs Anna, ki az emődi temetőben nyugszol, rád emlékezem névnapod alkalmából. Köszönöm a sok-sok szeretetet, gondoskodást, amit tőled kaptam egy életen át. Mellettem voltál jóban, rosszban, drága édesanyám. Örök szeretettel lányod Marika Miskolcról. Kérném szépen Egri Józseftől Anyám, édesanyám, dallal köszönöm című dalát. Hálásan köszönöm.
2: Köszönöm ezt a szépen megfogalmazott kérést. Egri József énekel kísér Baranyai István zenekara.

Csőszi Andrea nagymamájának küldi nagyon sok szeretettel a következő örökzöld slágert Kőszegre. Tocsvai László énekel, az első villamos.

Jakab Tivadarnak Huga küldi kedvenc nótáját, nagyon sok szeretettel is kíván minden jót Keszthelyen. Bányai Mártont Németh Csicsó József zenekara kíséri, a jó bor az drága.

Aragóné Tilda Hajdúbeszörményből férjének kért egy vidám nótát, mert Bohács István énekel, kísér Baranyai István zenekara, lemegyek a pince fenekére.

0: csöbb lesz, azután meg kis angyalom, szóba véd is jól lesz. Egyszer mentem el a ligetbe sétálni.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szórák Katalin Kossuth és Liszt díjas népdalénekes előadó művész pályája előtt tisztelgünk. Most nagyon szép és értékes gondolatokat oszt meg önökkel.
2: Az ember határon túl teljesen másképpen szocializálódik, mint itthon. Tehát nekünk minden nap valahogy meg kellett védenünk a nyelvünket, kultúránkat, és biztos, hogy ebbe nagyban hozzájárult az, hogy a népzene az nekem sokkal fontosabbá vált egy idő után. Van egy nagyon szép mondása egyébként a Tamási Áronnak, hogy minden ember a szíve mélyén öröki odavaló, ahová született, és valahogy bennem csengtek ezek a gondolatok, hogy milyen nagy igazság is, és Tőzsér Árpád felvidéki költő, kusúdias költő, pont ez domborította kínálom a palotságot, holott nekem rengeteg lemezem született, és nem csak a palotság jegyében, hanem úgy egyáltalán megénekeltem a közép-európai ságot is, meg az ökuméniát az egyházi zenéken, egyházi énekeken keresztül, és mégis valahogy milyen igaz az, hogy az ember nem tudja megtagadni azt, hogy honnan jött, és ez egy olyan jó dolog, mert erőt is ad mindig, mindig, minden egyes esetben, amikor úgy érzi az ember, hogy veszett poszton van, akkor is benne van az ember, hogy nem adom föl csak azért sem, tehát harcolok. És ezt a harcot tanulta meg valahol az ember oda át.
1: A következő percekben Szórák Katalin és Sebestyén Márta énekel Hazám, hazám, avasi romántáncok.

Zsoldosné Terike Békéscsabán szeretné meghallgatni a következő nótát. Várnai Adrient és Kolostyák Gyulát halljuk, három sós perec.

Szombatiné Marian Gyűrűj barátról kérte a következő dalt. Sztárok sorát halljuk, Détár Enikő, Nyerte Zsuzsa, Bede Fazekas, Anna Mária, Tallús Rita, Bodrogi Gyula, Straub Dezső, Szerenyei Béla, Mihály Győző és Csonka András énekel. Újjé a ligetben nagyszerű.

csodálatos édesanyjára és nagymamára, Kállainé Gali Ilonára fájó szívvel emlékezik két lánya és hat unokája. László Imrét Szendlai László zenekara kíséri, éjszakáról éjszakára elkerül az álom.

A következő dalt Ligetiné Ica Mama szeretné meghallgatni, egy nagyszerű színésznő énekel, Psota Irén. A dal címe Testamentum.

0: Érezd mi? Most is rám gondol, szívem. Szeretnék néha visszajönni még.
1: Zívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kisújszállásról kérte a következő nótát Bégányné Emma. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, Csorda delelget a déli fényben.

0: volt, pedig csak a puli nyalka képen. Csettint anyjelvével csókot kapott éppen. Jó volt, pedig csak a puli nyalka képen.
1: Jancsóné Mária Nagykanizsáról kedvenc előadójától, Simon Boglárkától kért egy nótát. Táncba hív a nóta engem.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Emlékül szeretném meghallgatni névnapja alkalmából az arany szívű Anna kedvenc számát, Kordától a virágesőt, fájó szívű Vendel Szombathelyről. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok a Danko Rádió munkatársainak és hallgatóinak. Viszont hallásra!
2: Önnek is minden jót kívánunk, és köszönöm a hívását. Korda György énekel, virágeső.

Mitróné Ilonka a Dankó család tagjainak szeretettel küldi a következő dalt, dr. Wigbertalan az előadó, szeretem a magyar nótát.

Borsosné Kati Miskolc Tapolcán szeretné meghallgatni az egyik leghíresebb Dankó nótát, pedig sok van. Németh Marika énekel kísér Lakatos Sándor zenekara. Egy cica, két cica.

Hétre ma várom a Nemzetinél, ez a legendásan remek dal műsorunk következő órájában hangzik majd el. Énekel Máté Péter is, és elhangzik Vince Viktóriától a Téged nem felejtlek el című sláger is. A hírekig Harmat László játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Illés Anna. Szonneven Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. A Mi Hazánk mozgalom szerint a TISZA párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette, a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnádfürdőn Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott, a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Egyúttal szorgalmazta a Székelyföld és Partium történelmi régiók elismertetését. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével, az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor üvölteni kezdett és a telefonját a vad felé hajította, emiatt az hátra hőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére. Így szerencsésen megúszta a támadást. Itthon a tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez juthassanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, hanem az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Végül a várható időjárásról. Napos az idő, csak a Dunától keletre vannak felhősebb területek. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-18, napközben 29-35 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Ma is 5 óráig, mint a hét minden napján. Hernádiné Icu kérte a következő nótát. Szabad Battyámból Szőlős Jelmesét Balázs Tamás zenekara kíséri. Férhez megyek, anyám.

Hajnóci Kristófnak felesége kíván boldog névnapot családjukkal együtt, és küldi a következő dalt Szulák Andrea előadásában, Hold ragyog a Dunán.

Faragóné Marika kislányára, Ildikóra születésnapja alkalmából emlékezik örök szeretettel. Emlékezik szüleire is haláluk évfordulója alkalmából. Kalmár Pált, Magyar Imre zenekara kíséri, az, akinek bánata van.

az, akinek bánata van minden reggel könnyes szemmel ébred. Hát én is azért sírok annyit, bár feledni sose tudlok téged. Elcsendül a hangod benne, azt hiszem, hogy

guldogálnak a hópelyhek körülöttem megdermed az élet. S én még most is azt hiszem, hogy az új tavasz visszahoz majd téged. De te nem jössz vissza többé, nem nyílik több virág nékem, oda kült a réteg.

0: Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Debrecenbe kérném Fülöp Boglárkának, Máté Pétertől, Most éj, Köldi Erzsi.
2: Köszönöm a hívását. Nagy sláger következik, az előadó Máté Péter.

Dresovszkiné Csilla Komáromból kérte a következő nótát. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Ez a legény Nyalka is.

0: Zsámbékról Csapóné Tilda kérte a következő vidám összeállítást, melynek előadója Budai Beatrix, kísér Lakatos Miklós zenekara, János legyen fenn a János hegyen.
1: János legyen fenn.

0: Köszönjük szépen!
1: Katalin szabadbattyámban szeretteire, akiket augusztus hónapban veszített el, emlékezik szeretettel. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a jó Istennek.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Lányának Imolának küldi Szepesiné Margó a következő dalt Szombathelyre. Hofi Gézát és Bolba Tamást halljuk, kísér a Rendezvous zenekar, Bölcsődal.

Vájéné Irénke Bihar keresztesről férjének kérte a következő nótát, Kalinánék őt Tordai Zoltán zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet a nagyszerű népdalénekes előadó művész dalaiból. Szvorák Katalin és a Csámborgó együttes következik, Gömöri dallamok.

Észleken, a Nyugalom szigeti idősek otthonában Imre bácsi szeretné meghallgatni a következő Német című dalt. Páncél Klaudia énekel, kísér Német Csicsó József zenekara, D. Juliska, Ausz Budapest.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Mária vagyok. A férjemmel egy kedves dalt szeretnénk meghallgatni, csak annyit tudtunk belőle megjegyezni, hogy add hát a kezedet, és ne menj tovább, maradjunk együtt egy életen át, ugyanis mi 67 éves házasok múltunk tavasszal. Köszönöm szépen!
2: Milyen öröm ezt hallani, Isten éltesse Önöket, és persze megtaláltuk a dalt, Bárány Pál László énekel, kísér a Magyar Rádió vonóstán zenekara, akkor is ősz volt.

Devecsai Gábornak nővére küldi a következő nótát Tapolcára. Solti Károlyt ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, akinek a lelke beteg.

édesanyjára, akit 16 éve veszített el, születésnapja alkalmából emlékezik lánya Judit. Tolnai András ifje Berki Béla zenekara kíséri, elküldöm a levelemet.

Műsorunk végére még egy jó nótát tartogattam önöknek. Hollósiné Zsuzsa kérte Egerszalókról, Szántai Ildikót Berki László zenekara kíséri. Ezt a kerek erdőt járom én.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, remélem örömük telt benne. Holnap 2-kor innen folytatjuk majd. A hírek után Popovics László jelentkezik. Ma is 3 hallgató osztja meg gondolatait, érzéseit egy ugyanazon nótáról. Marika néni, István és Balázs, hallgassák meg. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Robi Lakatos együttese játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők éjszaka. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Egyre súlyosabb az erdőtűz okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csak nem 200 000 embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 000 embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Szonnevent Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Visszautasította a balatonfüredi Annabál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes azt írta, az Annabál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévekhez, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkapútól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető el majd. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize, míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, közölte a Hungaromet. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhatnak kisebb esők, záporok, zivatarok. Az ország nagyobb része azonban várhatóan így is száraz marad. Éjszaka 10-18, napközben 29-35 fok valószínű.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: 2,5 éve volt egy vas ércbányával, átélt egy bányaomlást is, és visszajött. És nem volt nagyon lerongyolódva, mert hát egy úgynevezett emberségesen nácsánlékja volt, ahogy mondta apu, az a mostani művezetőnek felelne meg.
0: István lesz a vendégünk, ő is beszél a ma kiválasztott dalról, ugyanúgy, mint Marika néni.
2: Ez a férjemnek volt a kedvenc dala, bárhol voltunk annak, és volt olyan, hogy kirándultunk, és ugye akkor már egy kicsit jobb hangulat volt, és a buszon mindenki éneket, hogy ez a nóta körbejárt. Hát a férjemnek jó hallása volt, csak hamis volt.
0: Balást is vendégül látjuk, ő is megosztja a régi emlékeket, gondolatokat.
3: A fiatal koromban csodáltam a madarakat, de hát ugye én kiskumalasi gyerek vagyok, és ott a békazene is volt, meg vadkacsa is, szársa. Én tanyán születtem, lehet, hogy valahol még megtalálja a könyvemet is.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait. Darumadár fenn az égen. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Istvánnal beszélgetünk. Darumadár fenn az égen. Na, hova megyünk vissza az időbe? Amikor ez a dal mondjuk először megszólal az ön számára, amikor először hallja, akkor hol vagyunk az időben, vagy egyáltalán mire emlékezteti?
1: Hát sajnos édesapámat elhúztolták Pálenki robotra, és ez volt a kedvenc nótája.
0: Értem.
1: Ha végig hallgatja az ember, akkor ezek az érzések mindig visszatérnek.
0: Mert és visszajött az édesapja egyébként?
1: Vissza. Vissza vezényelte az úr. 2,5 évet volt egy vas ércbányával, átélt egy bányaomlást is, és visszajött. És nem volt nagyon lerongyolódva, mert hát egy úgynevezett emberségesed nácsánnékja volt, ahogy mondta, az a mostani művezetőnek felelne meg.
0: Igen.
1: Megmentette az életét.
0: De nevezhetjük munkafelügyelőnek is ebben az esetben. Megmentette az életét? Jól hallom?
1: Igen. És még fizetést is kaptak. Hát jó, nem annyit, mint egy gyári munkás, de valamennyi pénzt kaptak. És akkor volt ott egy bolt is, és ott el is költötték a pénzt.
0: Tehát emberségesebb körülmények között voltak.
1: Igen.
0: És helyileg hol? Helyileg hol volt egyébként?
1: Az Ural bányában volt, hát pontosan a helyiség nevét nem tudom.
0: Persze. Hát.
1: Ezt nem jegyeztem le.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy jó messzire vitték.
1: Igen. Most, hogy utána jártunk, a tavaly előtt megcsináltuk egy ilyen megkeresést, hogy végül is merre járt, és megtaláltuk a honvédség segítségével, nekik voltak eredeti kartonjaik, és még az eredeti kartot, amit a oroszok állítottak ki, még azt is megtalálták az archívumban.
0: Milyen szerencséjük volt, hogy még mindig megvolt gyakorlatilag. Igen. Tényleg ennyi évtized után. Hát akkor hallgassuk meg jó a dalt, aminek kapcsán eszébe jutott ez az igazán érdekes történet. Darumadár fenn az égen. Ez jön tehát István kérésére. Itt a Dankó Rádióban. Darum.

0: 다시 러션 페레이처럼
1: egy nóta, három élet. Darumadár fenn az égen. Majd az óra végén teljes egészében is meghallgathatják ezt a dalt, de addig még van két vendégünk. Marika néni és Balázs is mesélnek majd a dalról. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Marika néni van velünk a vonalban, Darumadár fenn az égen. Ezt hallgatjuk. Mire emlékezteti Marika néni ez a dal?
1: Mondhatom?
0: Persze, persze, azért várom.
1: Ez a férjemnek volt a kedvenc dala. Bárhol voltunk anno, és volt olyan, hogy kirándultunk, és ugye akkor már egy kicsit jobb hangulat volt, és a buszon mindenki éneket, hogy ez a nóta-nóta körbe jár. Hát a férjemnek jó hallása volt, csak hamis volt, és ha el is kábult, ezt meghallotta, mindjárt megrázta magát, és énekelte. És utoljára még a halálos ágyán is.
0: Ott is elénekelte?
1: Én énekeltem el.
0: Ja, értem.
1: Ezt nem kell bemondani.
0: Hát most
1: ezt
0: már
1: nem
0: bemondtuk.
1: Nem tudja senki rajtam kívül.
0: Most már bemondtuk, de nem tudom, hogy probléma-e.
1: Jó, senki nem tudja rajtam kívül. Uh-huh.
0: És baj, hogy most már tudja?
1: Nem, szerintem nem.
0: Szerintem se egyébként. Ő kérte, hogy énekelje el neki?
1: Nem, ő már akkor nem kommunikált, és két nótája volt, és én éjjel ott virasztottam mellette a kórházban, és mivel már nem tudtunk kommunikálni, szép lassan dúdoltam neki, illetve énekeltem neki a Darumadárt, meg még egy nótája volt, és ezt felváltva énekeltem neki. És másnap délután 4:45-kor meghalt.
0: Mikor történt ez, hány éve?
1: Pont 20 éve lesz, december
0: 4-én. 20 esztendeje. Hát esküszöm, hogy arra gondoltam, hogy ez maximum egy éve történt a hangjából. Mennyi ideig voltak házasok?
1: Tavaly ünnepeltük volna az 50 éves házassági évfordulónkat. Ő 68 éves volt, hogy elment. 73. november 24-én esküdtünk, és ő neki akkor volt a születésnapja is.
0: Össze volt kötve, egybe volt kötve. Hogy ismerkedtek meg egyébként?
1: Azt is mondhatom, mert egy kicsit mind a ketten elváltak voltunk. Egy munkahelyen dolgoztunk, de nem a munkahelyen jöttünk össze, hanem én már nem dolgoztam akkor. Ő is elvált egy fiúval, maradt az anyának, nem kellett. Nekem is volt egy 6 éves fiam, ő neki egy 10 éves, és mivel nekem több gyermekem nem lehetett, örültem neki, hogy a fiam megkérdezte, hogy elvállalom-e, és én örültem neki, hogy a fiam nem egyként fog felnőni. Úgyhogy két gyereket neveltem fel, annak ellenére, hogy egyet szültem. És akkor...
0: Hát akkor mit szólna hozzá, hogyha emlékeznénk a férjére ezzel a dallal, az ő kedvencével? Jó, játsszuk le most az emlékére akkor itt a Dankó Rádióban.
1: Köszönöm.
0: Jöjjön tehát Marika néni kérésére. A Darumadár fenn az égen.

Egy nóta, három élet. Darumadár fenn az égen. Hamarosan, már csak percek kérdése és teljes egészében is meghallgathatják ezt a dalt, de addig még van egy vendégünk, egy úriember. Úgy hívják, hogy Balázs. Ő is elmeséli, mi jut eszébe erről a dalról. Itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Balázzsal beszélgetünk, Darumadár fenn az égen. Ezt a dalt fogjuk hamarosan hallgatni. Mire emlékezteti Balázs ez a magyar nóta?
1: A gyönyörű darumadarakat, meg hát ugye én a vadudakat szoktam látni gyerekkoromban, a V betűt, meg látok néha a buszról is erre arra hosszú nyakú szép madarakat, úgyhogy én ilyen természet rajongó is vagyok, mert
0: igen, hallom.
1: Tetszik a szép madarak, hát ugye van itt.
0: Amikor vonulnak egyébként fenn az égen, akkor így hosszasan szokta vizslatni?
1: Hát igen.
0: És mi jut ilyenkor eszébe egyébként? Most én is elképzelem, ahogy nézem, ahogy...
1: A fiatal koromban csodáltam a madarakat, de hát ugye én kiskumalasi gyerek vagyok, és ott a békazene is volt, meg vadkacsa is, szársa.

0: tanyán születtem, lehet, hogy valahol még megtalálja a könyvemet is, hogy ahol volt gyöngytyúk, pulyka, a pulykák nevelték a pulykákat nevelték a ezért a pálcánokat nevelték a pulykák.
1: Tényleg?
0: Milyes megnőttek a kis pulykák a pálcánokkal együtt.
1: Igen.
0: És egy nap alatt az összes pedig volt 10.
1: Ja, hogy együtt nevelték a pálcánokat a pulykákkal, mert ugye úgy fogalmazott Balázs, és akkor néztem, így hallgattam, hogy a pulykák nevelték a pálcánokat. De nem, hanem hogy együtt nevelték őket.
0: Igen, mert abban az időben sok pálcán volt.
1: Igen, de hogy együtt nevelték őket gyakorlatilag, erre akart célozni.
0: Együtt, és egy nap alatt tűntek el az egész, mert azt mondják, hogy a vadvér jelentkezett bennük, és utána már csak pulyka maradt.
1: Igen.
0: Úgyhogy pálcának eltűnt.
1: Na akkor hallgassuk meg a dalt, azt a dalt, amiről mindez eszébe jutott, Darumadár fenn az égen. Ez jön tehát Balázs kérésére, itt a Dankó Rádióban.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunk. A mai napon ugye a Darumadár Fenn az Égen című felvételt játszottuk le, és beszélt róla István, Marika néni és Balázs. Holnap is folytatjuk, majd Erzsébet, János és István jönnek majd, hogy melyik dalról fognak beszélni, azt holnap 17 óra után majd elárulom, megígérem. Szóval holnap is lesz Egy Nóta Három Élet. Most pedig jön Balogh Marianna és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics László vagyok, találkozunk tehát holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 161. adása.

Vizeli Bálint a legfiatalabb magyar népzenész generáció egyik kiemelkedő és sokoldalú hegedűse. Mivel családja nagy részt népzenészekből és néptáncosokból áll, a népzene természetes módon vette körül már kiskorától. Zenei tanulmányait klasszikus hegedűvel kezdte, amely kiváló technikai alapot biztosított a későbbi népzenei pályához. Élete izgalmas kettősséget mutat, ugyanis a zenei karrier mellett 2018-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mérnök informatikus diplomát mobil szoftverfejlesztés szakirányon, és aktívan dolgozik iOS fejlesztőként is. Ezen a hétvégén Vizeli Bálint első Ahogy tudok című lemezéről válogatunk.

mérföldkőként tekintek erre az albumra, amely bemutatja, hogy jelenleg hol tartok, mit és hogyan muzsikálok. Írta Bálint a 2018-ban megjelent lemez bevezetőjében. A lemezen hallható számok nem egy koncepciót követnek, hanem egyszerűen ezeket szeretem együtt játszani a barátaimmal. Így ezt szeretném megmutatni. A zalai összeállítás különösen kedves a szívemnek. A családom odavalósi, és fontos felhívni a figyelmet, hogy milyen különleges dallamokat tartogat ez a vidék.

0: Részletek hangzottak el Vizeli Bálint, Ahogy tudok című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.
1: A szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Illés Annát hallják. Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum, hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni éjszakai dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatósága alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozó hatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok valószínű.
1: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Kálmán Imre, a Cirkusz Hercegnő című operettjéből Pándi Piroska énekelte Fedora belépőjét. Tartsanak velünk ma is! Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész. De mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Gerard Presgurvics Rómeó és Júlia című musicaljéből a Hogy mondjam el című dalt Mészáros Árpád Zsolt előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének dallamai csendülnek fel, mégpedig a Ringóvállú Csengeri Violám című dal Dalcs Anna Mari és Laki Péter előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankor Rádióban. Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, 1936. február 18-án született Győrben. Énekhangjával már kisgyermekkorától kezdve elvarázsolta a környéken élőket. 5 éves korától vasárnaponként a templomi kórusban énekelt. Később így emlékezett vissza gyermekkori szárnybontogatására. Még olvasni sem tudtam, de hallás után ismertem, és kívülről fújtam az összes egyházi éneket. Gépipari technikumban tanult, majd vasesztergályosként dolgozott, miközben a helyi zeneiskolában folytatta ének tanulmányait. Mindezek mellett arra is maradt ideje, hogy a munkahelyi énekkar aktív tagjaként tovább csiszolja tehetségét. Most pedig következzen Jancsi belépője, Korondi György előadásában. Túl az Operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Korandi György a győri gyermekéveket követően Budapestre került, ahol előbb a Bartók Béla konzervatóriumban, majd 1959-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. Tehetségét bizonyítja, hogy Tito Skipa, a világhírű olasz tenor budapesti mesterkurzusának a résztvevői közé mindössze 5 fiatalt, köztük Korondi Györgyöt is beválasztotta. Az olasz mester egy éven át foglalkozott a kiválasztott növendékekkel, és beavatta őket az olasz opera repertoár legfinomabb művészi és technikai fortéjaiba. Az ehhez szükséges énektechnikai alapokat a kor neves tenoristájától, Rössler Endrétől sajátította el, aki nagyra értékelte tehetségét, és az ő biztatására a harmadéves Korondi György 1962-ben megszakította főiskolai tanulmányait, hogy a debreceni Csokonai Színházhoz szerződjön, ahol megkezdhette hivatásos énekesi pályafutását. És most hallgassuk Korondi Györgyöt, aki a pályájáról mesél.
1: Győrbe kezdtem éneket tanulni, Walter Margitnál, utána konzervatóriumban, Feleki Rezsőnél. Amikor elvégeztem, akkor fölvételeztem a Zeneakadémiára, ott Rösler Endréhez kerültem, majd Tito Skipához egy évre, mert egy évig volt itt vendégprofesszor, és őnála nagyon sok szépet és jót tanultam. A Belcanto megismerését rajta keresztül, mert csak olaszul énekelhettünk, és szebb-nészebb dolgokat énekeltem. Azután lekerültem Debrecenbe, 1962-ben, Marsai Magda, Virágos Mihály, Tréfás György, és sorolhatnám tényleg az énekeseket, és nagyszerű előadások voltak. Mindjárt a legelső a Faust szerepe volt, amit aztán utána több opera követett, de Budapestre is úgy kerültem, hogy előzőleg 64-ben, 65-ben, mint vendég, Varga Pál, Kóradi András és más nagy karmesterek vezéletével Faustot és a Hoffmann meséjét mint vendég, majd utána felkerültem 66-ba Budapestre, akkor aztán ezek a szerepek, amiket elhoztam Debrecenből, beálltam sorba, és utána újakat kaptam, a Don Carlost, az Állatos Bárt, a Bohém életem a Rendt is énekeltem, és itt is nagyon sokszor és nagyszerű kollégákkal és világhírű művészekkel is.
0: Korondi Györgyöt hallottuk. Most pedig következik Gounod Faust című operájából Faust kavatinája az első felvonásból. Énekel Korondi György. Túl az operencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Korondi György 1964-től rendszeresen fellépett a Magyar Állami Operaház színpadán, amelynek 1966-ban hivatalosan is a tagja lett. Magánénekesként első szerepe Don Ottavio volt Mozart Don Giovanni című operájában 1966. szeptember 10-én. Pályafutásának meghatározó évtizedeit töltötte a társulat kötelékében, amelynek hosszú éveken át vezető lírai és spinto tenorja volt. Kimagasló művészi teljesítményével a magyar opera játszás egyik meghatározó alakjává vált. Most pedig következzen Lehár Ferenc Éva című operettjéből oktávdala. Énekel Korondi György. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink. Hello Dolly, énekelte Lorán Lenke, Jerry Herman Hello Dolly című musicaljéből. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen pedig következik Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből, a Hajmási Péter, Hajmási Pál című dal Szendi Szilvi és Peller Károly előadásában. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Ajtai Andorra, a Kossuth Díjas érdemes és kiváló művészre, rendezőre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1903-ban, a mai napon, július 25-én született Erdélyben, Fogarason. Érettségi után még tisztviselőként dolgozott, de hamar kiderült, hogy nem ez az ő világa. Ezért elvégezte Rákosi Szidi színiiskoláját, mert ahogy később mondta, több volt bennem a lélek, sem hogy egész életemen keresztül savanyodni tudtam volna számoszlopok és bankkönyvek fölött. Pályáját a Szegedi Városi Színház társulatánál kezdte, ahol a Fekete Szárú Cseresznye című darabban aratott sikere még a vendégszereplő Fedák Sári figyelmét is felkeltette. A híre Pestre is eljutott. A Vígszínház igazgatói Jobb Dániel és Roboz Imre 1932-ben szerződtették, és a 40-es évekre már a Vígszínház vezető színészei közé tartozott. 1943-ban a Nemzeti Színházhoz került, majd 1945-től a Fővárosi Operettszínházban játszott és rendezett. Később visszatért a Vígszínházhoz. 1963-tól a Madách Színház meghatározó tagja volt visszavonulásáig. Ajtai Andor a magyar színjátszás egyik legnagyobb hatású alakja volt, akinek eleganciája, kivételes beszédtechnikája és sokoldalú művészete színpadon és filmen egyaránt maradandót alkotott. Ajtai Andor 1975. május 9-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig hallgassuk meg Ejzeman Mihály szerzeményét Ajtai Andor előadásában. A vénbudai hársfák. Túl az Operencián.
1: Ha majd az alkony lehull, a kerek mennybolton csillag hagyul, egyszer csak váratlanul,

késen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jól esik a lény.

Ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol még nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, a szíveddel hallgast, hogy mit mond a hárs. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezed ezért. Oly jól esik a légy ott, este a rossz urmnál, s mint a mese halk

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kemény Egon muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén műsorunkban Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész pályáját idézzük fel. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Kassai Róbert zeneszerzővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen élmények hatására választotta a zeneszerzés hivatását, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen volt a Cserháti Zsuzsával való közös munka az énekesnő utolsó éveiben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Poyák Adrien, a mikrofonnál Illés Anna. Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen bukott maffia főnökökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László az ellenzéki párt elnöke Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette, a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt is közölte, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. Hozzátette, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyeket a Romániában élő magyar közösségeket is jellemzik. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez juthassanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, hanem az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar, az ország nagyobb része azonban várhatóan így is száraz marad. Éjszaka 10-18, holnap napközben 29-35 fok valószínű.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Dalos élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, mai nyitányunkban már is két hangulatos szerzeménnyel idézzük meg a magyar nóta és a cigányzene utánozhatatlan világát. Elsőként Nádasdi László énekli a Molnár csárdást, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével, majd Jan Zakata előadásában csendül fel a Fagyban közepében a télnek című csárdás, amelyet a Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorának felvételéről is ismerhetnek. Jan Zakata 2025-ben a Dankó Rádió előadói díját vehette át. Kezdődjön hát a muzsika, jó szórakozást kívánunk a családunk nótáihoz!

0: Önök a Damkó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. A folytatásban kisvártai kedves hallgatónk Bölkény László osztja meg velünk dalos élményeit.
1: A nótához, amelynek az a címe, ahogy olyan asszony vagy te nékem, kötődik egy kedves nótás dalos élmény is.
2: Igen, az 50. házassági évfordulóhoz. Hát egy jó páran összejöttünk az egész család, a faluban lévő rokonságból is voltak ott akkor, beszélgettek, énekeltek.
1: És hogyan csendült fel ez a nóta? Volt kíséret is hozzá?
2: A rádióból csendült fel, és persze a vérisapám ajánlotta ezt a nótát.
1: Ez egy szép, meghitt esemény volt.
2: Igyekeztük, hogy az legyen. 23 éve ezelőtt halt meg.
1: És édesapa amellett, hogy szerette a magyar dallamokat, a magyar nótákat, mi az, amit még átadott a fiának?
2: Hát sok minden tulajdonképpen. Munkaszeretet. Hát édesanyám most jelenben, mostanában, vagy jelen pillanatban már 2-3 éve, harmadik éve a húgoméknál lakik, szokta hallgatni a rádiót, 96 éves. A nőegyletbe, a faluba járt, aztán nyugdíjasokba szerepeltek is faluban, az asszonyokkal összefogva, dalárdába énekeltek.
1: László hogyan vitte tovább a magyar dallamok szeretetét? A feleségével vannak-e kedvenceik és kedves nótás élményeik?
2: Rádióban hallgatom a műsort. Én a vásáros nem így voltam. Én azt az estét nagyon sikeresnek értékelem, sok magyar nótát hallottunk, nagyon jó sikerült az est. Feleségemmel voltam ott, vele vettem részt. Áprilisában ünnepelték az 50. házassági évfordulót.
1: Hát több mint 50 éve házasok.
2: Nekem a legnagyobb kedvencem többek között, hogy lenne a déli bábos hortobágyon. Kedvencek közé tartozik, hogy esőgeső sűrű csöpje, feltöltöttséget adnak, jó érzést.
0: Folytatjuk a muzsikálást itt a családunk nótáiban. Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyek úgy találnak utat a szívünkhöz, mint egy régi kedves emlék, egy esős délután hangulatát, egy elveszett szerelem sóhaját, vagy éppen a végtelen magyar táj szépségét idézik fel bennünk. Elsőként Dócs Péter előadásában hallhatjuk az Esik eső sűrű csepje című hallgatót Johann János és zenekarának kíséretével, amely a Dankó Klub felsőzsolcai koncertjén hangzott el. Ezt követően pedig a magyar operettirodalom egyik gyöngyszeme csendül fel, Galambos Erzsivel, a déli bábos hortobágyon a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésével érkezik, Behár György vezényletével.

és azután majd nászútra megyünk, és hegyen, völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigár.

0: családunk nótáit hallják dalos történetekkel, magyar muzsikával, az önök kedvenceivel. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Adásról adásra közkedvelt művészek is megszólalnak. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen nótás dalos örökséget őriznek. A folytatásban Pásztor Erzsi, Kossuth, Jászai Mari és Balázs Béla díjas színművésznő, érdemes művész, a Soproni Petőfi Színház, a Turaida Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja osztja meg velünk legkedvesebb nótáját.
1: Pásztor Erzsi vagyok, és az én kedvenc nótám a Csak egy kislány van a világon. Ez az anyukámnak volt a kedvence igazából, és mindig úgy beszélt róla, vagy ha valahova mentünk társaságba és játszották, az anyukámnak mindig könyvbe lábadt a szeme, és ez úgy megmaradt bennem, hogy most már én nekem is így van, én is így vagyok vele.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta néhány egyszerű sorral is egész élettörténeteket tud elmesélni. Benne van az első szerelem varázsa, a remény, a várakozás és az a különleges érzés, amikor a szív csak egyetlen emberért dobog. Itt a családunk nótáiban most egy igazi örökzöld következik, amely hosszú évtizedek óta a magyar nótakincs egyik legkedvesebb darabja. A Csak egy kislány van a világon című hallgatót hallják a Broadway világsztárja Eggert Márta előadásában Kócé Gyula és zenekarának kíséretével. Ez a felvétel nem csak a kivételes művészi tolmácsolás miatt értékes, hanem azért is, mert a magyar zenei örökség egy időtálló gyöngyszemét őrzi számunkra. Eggert Márta 101 éves korában, 2013-ban New Yorkban hunyt el.

0: Kedves hallgatóink, amit másoknak adunk őszintén és szeretetből, az örökre megmarad, vallja Szvorák Katalin. Ezek a szavak egész művészi hitvallását tükrözik. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes évtizedek óta a magyar népzenei hagyomány egyik legkiemelkedőbb és legautentikusabb tolmácsolója. Több ezer koncerttel, számtalan rangos elismeréssel és páratlan életművével, nem csak a Kárpát-medencében, hanem szerte a világon gazdagította a magyar kultúra hírnevét. Tematikus hétvégénken őt köszöntjük, és szeretettel hallgatjuk előadását. Most Szvorák Katalin, az 1981-es Röpülypáva televíziós népdalversenyen aratott győzelméről mesél.
1: A szerencsém az volt, hogy volt egy Röpülypáva népdalverseny 81-ben, és én ezt megnyertem határon túliként, és hát ez egy óriási löketet adott az én pályaválasztásomhoz is. Egyébként felajánlott a csehszlovák állam, hogy tudott Szentmártonban lehetnék könyvtárosnál, ettől nagyon megijedtem, úgyhogy én boldogan választottam ezt a másik, nehezebb utat, az énekesi pályát, és hivatásos énekes lettem ugye 81-től, bekerültem a Honvéd Együttesbe 83-ban, és ott megtanultam a fegyelmet, a pontosságot, meg a profizmust is valahol, és elkezdődött ez a nehéz göröngyös út, amit én mindig izgalommal és kíváncsisággal vártam, hogy na miket hoz majd a jövő, meg hogy fog alakulni az életem. Nem gondoltam volna, hogy ide jutok el egyébként.
0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban tematikus hétvégénken Szvorák Katalint köszöntjük. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes évtizedek óta a magyar népzenei hagyomány egyik legkiemelkedőbb és legautentikusabb tolmácsolója. Következő felvételünkön a hegedős együttessel közösen adja elő a boncidai román táncokat. A népzenei összeállítás alapját Kalló Zoltán gyűjtése adja. Szvorák Katalin munkásságát 2024-ben a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT Dohnányi Ernő díjjal is elismerte. Hallgassuk most a boncidai román táncokat Szvorák Katalinnal és a hegedős együttessel.

hogy maga itt szeret engem, Sárika készentem. Szálló madár, a szállója nekem, hogy maga itt szeret engem.

0: vagyon, szeretem, szemtem. Szállom a zára, szalajja le, haj! Hogy maga is szeret engem, sárika készentem. Szállom a zára, szalajja le, haj! Hogy maga is szeret engem, sárika készentem.
1: A családunk nótáiban minden hétvégén olyan dallamokat idézzünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi családi hagyományhoz vagy fontos eseményhez kapcsolódnak. Ezek a nóták generációkat kötnek össze, mintha nagyszüleink szüleink hangja szólalna meg újra bennük, és velük együtt az emlékek, érzések és örömök is. A folytatásban miskolci hallgatónk Tóth Istvánné Magdolna nyitja meg előttünk emlékei kincses ládáját legkedvesebb családi dallamaival.
2: Az én édesapám egy nagyon nótárskedvű volt. Munkába dolgoztunk lent a kertbe, gyönyörű almafáink voltak, akkor szedés közben nótázott. Ez egy csoda volt, hogy ő ilyen típusú volt. A férjemnek még, ugye ő is emlegette az édesanyám, te jó asszonyt, hoztuk magunkkal a család. Voltak a szilveszterek, ahogy nőttek az én bátyáim, ők 42-es még él, a középső bátyám 84 éves, ugye, hát ők szilvesztereztek. És olyankor

0: hogy végül is láttunk arra, hogy megutáltunk. 21 éves voltam, a férjem meg 23 elmúlt, amikor mi összeházasodtunk. Hát a Szamoson például millió egyszer jártunk fürödni a barátokkal, haverokkal, de ugyanúgy Vásárosnaményhoz, Gergely ugornyára, Tiszára. Hát olyan nagy lakodalom volt, mikor a közéső bátyám megnősült, ott nálunk helyben, Szamoszegnyit hívják a falumat, és akkor ott egy csoda volt az a mulatság, az a tánc, a család összejött, és nem kazettáról ment a nóta, a dalatán, élő zene volt.
1: Sokat utaznak a férjével.
0: Tehát mi megyünk az autóval, akár 100 kilométert is, és kérem szépen mi a Dankó rádiót hallgatjuk, és vele együtt dalolunk. Ez egy természetes dolog.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben két érzelmekben gazdag magyar nóta csendül fel. Először Győri Szabó József tolmácsolásában halljuk az Édesanyám Te jó asszony című hallgatót Lakatos Antal és zenekarának kíséretével. Ezt követően Sűi Károly énekli A Tisza partján mandulafa virágzik, valamint az Által mennék én a Tiszán kezdetű csárdásokat Baranyai István és zenekar a közreműködésével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótár.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a

0: kalandozzunk együtt a családi nóták és a magyar dallamok gazdag érzelmekkel teli világában. Itt a Dankó Rádióban most is a muzsika közös élményét kínáljuk. Olyan dallamokat, amelyek nem csak a fülnek szépek, de a szívhez is szólnak. A folytatásban a kivételes hangú művész a klasszikus zenei világban a népzenei nótás hagyományban is otthonosan mozgó Somogyi Erika énekesnő osztja meg velünk legkedvesebb családi nótáját. Somogyi Erika a Nemzeti Énekkar tagjaként hosszú éveken át számtalan rangos koncerten és előadáson lépett fel, itthon és külföldön egyaránt, de számára a magyar dal, legyen az népdal, nóta vagy klasszikus szerzemény, mindig különleges helyet foglal el. Most egyik legkedvesebb nótáját hozta el nekünk, amit szívből választott.
1: Somogyi Erika vagyok, énekművész. Az én édesapám, aki mesterszakács volt, csodálatosan főzött, nagyon szerette a magyar nótát, különös tekintettel a katonadalokat. Az egyetlen, amire emlékszem, nagyon fontos volt számára, az Ez a vonat most van indulóba című dal.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában gyakran találkozunk a vonat motívumával. Hol a búcsúzás, hol az újrakezdés, hol pedig a vidám utazás jelképe. Itt a családunk nótáiban most két lendületes csárdás következik. Először Bányai Márton énekli az Ez a vonat most van indulóban című nótát Lakatos Miklós és zenekarának kíséretével. Majd Somogyi Erika, Koltai László és Varga Jenő zenekara előadásában halljuk az Ördög bújta vonóba című csárdást.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkezve Balázs Tamás és zenekara muzsikál. A szerzemény címe Szólj, szólj, csalogány. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Fóti Tamás, az adásmenedzserek Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Illés Anna. Szonneven Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be a képviselőcsoport vezetője. Bújdosó Andrea azt írta, Szonneven Pál szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonneven Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott egy a Hősök terére tervezett esemény megvalósítására a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető hozzátette, a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Emlékeztetett, az augusztus 20-ai ünnepség sorozatot is az eredetileg tervezetnél jóval alacsonyabb költségből rendezik meg. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. A miniszter hozzátette, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni. Már 8 tartományban küzdenek az erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves férfi. Tűzütött ki Meneses lakott területének közelében a szurdokban. A hatóságok napközben megkezdték a helyiek evakuálását. Az oltási munkák közben egy kiégett autót fedeztek fel a tűzoltók. Nem sokkal később pedig megtalálták a mozgásában korlátozott férfi holttestét. Vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt, 60 ezer embernek el kellett hagynia otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, fürdőzés előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról, az extrém melegben pedig kerülni kell a fürdőzést és az alkoholfogyasztást is. Holnap a napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután már előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül. Éjszaka 10-18, napközben 29-35 fok valószínű.
1: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Rita.
1: Jó estét kívánok! Tematikus hétvégénk vendége Szvorák Katalin éneke indította ma Esti Táncházban című műsorunkat, melyben két régebben készült műsort hallhatnak. Az elsőben Szvorák Katalinnal beszélgettem, a másodikban pedig felvételeit hallhatják. Elsőként tehát következzen a Szvorák Katalinnal készült beszélgetés, melynek apropója Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója volt, s a felvidéki születésű Szvorák Katalinnal Kodály Zoltán gyűjtéseiről beszélgettünk.
2: Jó napot kívánok! Mai műsorunk vendége Szvorák Katalin. Én nem is tudom, hogy hány éve ismerjük egymást, de hát két hölgy között ez azt hiszem nem is kérdés. Nagyon régóta ismerjük egymást. Én is tudom, de nem áruljuk el. Jó. Régóta figyelem a pályáját, ami egy nagyon-nagyon szép pálya. Ezt díjak is bizonyítják. A népművészeti fiúmestere, Liszt, Kodály, Bartók díjas, alternatív Kossuth díjas művésznő, és idén megkapta a Magyar Kultúra Lovagja érdemrendet. Felvidéki származású, Pincfalujában született, füleki iskolák, az első fellépés 3 évesen. Hol volt az a pont? Vagy van ilyen egyáltalán, emlékszik arra, amikor eldőlt a sorsa?
3: Hát szerintem az 81-ben eléggé súlyosan eldőlt a röpőpáva kapcsán, ugye, hogy megnyertem ezt a csodálatos népdalversenyt, akkor azt hiszem, hogy eldőlt az, hogy mivel fogok én az elkövetkező időszakban majd foglalkozni.
2: Azt hiszem, hogy az a dal, amit most meghallgatunk, ebben a történetben nagyon fontos.

0: Így van, többek között a Segíjél Uramisten kezdetű szép lakodalmas téli zöld szedő dallamot is énekeltem ezen a versenyen.
1: Öt dalt választott ki, mindegyik Kodály Zoltán gyűjtése, és mindegyik a Felvidékről való. Mi azt mondjuk, hogy Felvidék, de hát a Felvidék egy nagyon-nagyon sokszínű táj, zeneileg is.
0: Így van, és ebben a Zoborvidék egy különleges kincses bánya. Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán is nagyon szerette ezt a területet. Hihetetlen gazdag az a táraz, amit ez a terület tud nekünk nyújtani. Én akárhányszor nyúlok egy-egy dalhoz, mindig más-más oldalát ismerem meg. Mindig arra sarkal, hogy ha egy változatát megismerem, a másikat is kezd érdekelni, és próbálom őket variálni is a műsoraimban, és ezt a közönség is nagyon szereti.
1: Mikor vált tudatossá, hogy az a vidék, ahonnan én jövök, ami még mindig összekötő kapocs nagyon sok területén az életemnek, elsősorban a művészetemben, ez Kodályhoz ennyire kötődik.
0: Csodálatos dalokat gyűjtött, tehát nekem ezek nagyon sokat jelentenek. Például a Jeles Napok dalai annyira ünnepiek, tehát ezeket nem akármikor énekelték az emberek, és pont ez a szép benne, hogy az egy külön ünnep volt, amikor ezek fölcsendültek, és a régmúltat jelzik nekünk, tehát középkorban nyúlnak ezek vissza javarészt, akár ezek a lakodalmas dalok, vagy akár a következő, amire gondoltam, a villőző dallamok is.

0: Én nagyon szeretem ezeket, és a dallamvilága is különleges, talán azért is, mert ott van a szlovákság körülötte, és egy zárt közösség volt, tehát egy 12 falut jelent ez az oborvidéki terület, de a szlovákok is hasonlóan éneklik ezeket a dalokat, ezek a lead, mixolid dallamok, amik nagyon különlegesek a mi fülünknek, és nagyon sok magyar először föl is kapja a fejét, amikor kezdem ezeket énekelni, mert olyan idegenül hat először is. Nem is gondolják, hogy ez magyarul szól, és milyen csodálatosan.
1: A villőzés tavaszi népszokás. Igen. Most itt decemberben, azért jó néha tavaszra gondolni.
0: Igen, hát eleve a villő az a tavasz tündér, a villa a szlovák szóból származik, és talán kevesen tudják, hogy Kodály szlovák tavaszi varázsló dalokat is gyűjtött, például Marenyicska Krászná, Szvicsá Papátin gyűjtötte, és én magam is énekelem a farsangi albumomon, a Közép-Európa farsangi albumán, Kisfeli feldolgozásában. Kodály is ugye a feldolgozásában két népszokás dallamát dolgozta fel, az első rész a villőzés dallam, ez a lassú, szép rész, és a második rész a talalaj, ami pergőbb, pattogóbb ritmusú. Ez is egy különleges dallamvilág. Mit is jelent a talalaj, talalaj, töklő, rinc? Rengeteg energiát érzek belőle.
1: Gyűjteni járt?
0: Igen, igen, voltam az oborvidékén, a röpőpáva után elmentem, mert úgy éreztem, hogy meg kell ismernem azt a közeget, azokat az embereket. Személyesen is kell velük találkoznom, akiknek köszönhetjük ezeket a csodálatos dalokat, énekeket.
1: Azt hiszem, azt már leszögezhetjük, mert ebben minden zenész, énekes egyetért, hogy anélkül nem lehet ezt a zenét művelni, igazán jól művelni, ha nincsenek személyes tapasztalataim, személyes kapcsolataim, és egy gyűjtés során nem mindig, sőt, legtöbbször nem maga a felgyűjtött dallam, vagy annak a mennyisége, minősége a fontos, hanem azok az órák, amit együtt eltöltünk ezekkel az emberekkel.
0: Igen, igen, például voltam Barslédetszen, Fazekas Miska bácsinál is, aki 90 éves volt 82-ben, és ő is énekelt annak idején 14-15 évesen Kodálynak, ő énekelt A lányok ülnek a toronyba, aranykoszorúba, és hát őt Magyar Miskának hívják ott a faluban, és hát fantasztikus, szép dalokat énekelt nekem. A Bagolyasszonyt is elénekelte, és hát Gálmóni nénit Bédről, aki szintén, akit nagyon szerettem, és például egyházi énekeket, népénekeket csodálatosan tudott énekelni. Gyönyörű hangszínnel, és nagyon, nagyon olyan erős belső tartással. Tehát nekem ezek voltak a fontosak, ahogy énekelték, póz nélkül, természetesen.
1: És nem volt furcsa egy kicsit a városi lánynak, hogy amint az ember belépett a házba, három mondatot mondott, bemutatkozott ki, miért jött, és legtöbb helyen szinte családtagként kezelték az embert, az első pillanattól kezdve. Nem ezt, azt, hogy széket adtak, igen, ágyat adtak, enni van, adtak, utána van. Követték az ember sorsát, hogy mi van vele, mi történt vele.
0: Igen, hát nekem nem volt nehéz, én falun nőttem föl, tehát az én felmenőim apai ágról, ugye juhászok voltak, anyai ágról pedig földművelő paraszt emberek, akik nótáztak, nem is inkább népdalokat, de nótákat énekeltek, és hát nekem ez természetes volt ezekkel az emberekkel szót érteni. És hát olyan jó volt olvasni annak idején Kodályról, Kodállyal kapcsolatosan is, meg Bartókkal kapcsolatosan, hogy mennyire szerették ők is az egyszerű embereket, hogy ott érezték legfelszabadultabbnak magukat. Ezek az emberek megnyíltak.
1: És ezek az emberek, akik még Kodálynak is énekeltek, mit meséltek róla? Gondolom megkérdezte, a kis ördög csak ott bujkált magában.
0: Hát igen, volt, aki a masináját emlegette.
1: A fonográfot.
0: A fonográfot, igen, amivel rögzítették a dalokat, igen.
1: Lehet, meg hogy hát, akkor még az elég nagy
0: nagyon,
1: feltűnést
0: nagy feltűnést, okozott, igen, féltek is tőle. Féltek is tőle, igen, nem merték. Mert, sőt, amikor visszajátszottak Kodály esetleg, ahogy meghallgatták, akkor meg is ijedtek. Meg hát először én komolytalannak vélték a Kodály személyét, mert ugye, tehát egy fiatal diák, végülis 20 éves fiatal emberről van szó, és nem vették először komolyan, de hát aztán ő többször visszajárt oda közéjük, és nagyon-nagyon megszerették, és hát megnyíltak neki az emberek, és ez volt a fontos, hogy nagyon sok dalt megörökített így ezáltal Kodály nekünk.
1: Volt olyan élménye, vagy olyan története, amikor mondjuk ismerte gyerekkorából a dallamot, és aztán később tudatosan keresve egy-egy dallamot, ráakadt a Kodály gyűjtésre.
0: Igen, volt ilyen például. Gyerekkoromban még a Madárka, Madárka kezdetű dalt is énekeltem, a Csacsogó Madárkát, és aztán később tudatosult, hogy igen, ez is kodálgyűjtés.
1: Egyáltalán emlékszik arra bizonyos 3 éves korában történt első fellépésre?
0: Hát azt nem lehet elfelejteni, az egy rémálom. A Hopp Juliska, Hopp Mariska kezdetű dalt énekeltem, de hát ez, erre nem szeretek valahogy visszaemlékezni, túl korán történt. És azt a nagy feszültséget, amit a közönség soraiból éreztem, az úgy látszik, hogy ezt a sírást eredményezte nálam. Sokáig el is bizonytalanodtam, hogy én valóban erre a pályára való vagyok-e. Csak rá kellett döbbennem, hogy valami azért a hangomban van, ami az embereknek kell, és meg tudom a dalokon keresztül az emberek lelkét is érinteni, és ez nagyon fontos. Tehát minden egyes dalnak én úgy érzem üzenete van. Annyira rólunk szólnak ezek a dalok, tehát akármilyen dalhoz is nyúl az ember, mind-mind nagyon fontosak, érzelmileg nagyon fontosak, az embereknek is, nekem is gyógyítanak ezek a dallamok. És úgy érzem, hogy a rohanó világunkban nagyon-nagyon nagy szükség van a tiszta emberi hangra.
1: Akkor ön szerint nem választható szét a dallam és a szöveg?
0: Lehetetlen, itt nagyon-nagyon fontos a dallam is. Persze a szöveg azért is fontos, mert az érdekes, hogy mit közvetít, mit akarunk a szöveggel elmondani, de a dallam az segíti a megértést, a szövegbéli megértést is.
1: A következő dallamunk az egyetlen ebből az 5 dalból, amelyik nem csak felvidéki változatban szólal meg. Hozott egy eredeti felvételt, amit Kodály gyűjtött, Gimesen, és egy saját maga által felénekelt, már zenekarral énekelt változatot, ami Erdélyből származik.

0: végén. Két kérdésem is van. Egyrészt ballada. Kevesen énekelnek ma balladát. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz műfaj, ezt nem túljátszva a maga szikárságában előadni. És az ön pályájában nagyon meghatározó a párhuzamok keresése. Akár a Kárpát-medence zenei hagyományán belül, akár kijebb tekintve is.
1: Igen, ez mindig is izgatott, és hát a balladai világ meg nagyon közel áll hozzám. Tehát sokan mondják, hogy ugye látják, hogy egy vidám természet vagyok, de mégis valahol legbelül egy drámai. Legalábbis én így gondolom, tehát nem olyan egyszerű a kép. Nagyon szeretem énekelni a balladákat, fegyelmezettségénél fogva, a zártságánál fogva, és hát ez a Bagolyasszony, ez meg egy különleges világ. Tehát még Vargyas Lajos is úgy értelmezi, hogy az értelme homályos, pedig szerintem egy házasságtörő asszonyról van szó, aki elhagyja a bölcsőjét, a férjét, pártát emlegeti, a hímes ládáját, és talán szeretné újra visszakapni a tiszta énjét. Hogy újra szeretne fiatal lenni, és tisztán odaállni a másik, a párja mellé. Itt ugye a Bagolyasszony a kevés katonával párbeszédet folytat, és a mezőségi változatnál pedig ott a Bagolyasszony a cínegemigével, és ott is a gyöngyös pártát siratja a Bagolyasszony. És ami érdekes, hogy ott párnás táncként él Erdélyben.
0: Ami ez az esküvői szertartás rendszerbe tartozik,
1: társadalmához tartozik. Igen, igen, így van, így van. Olyan zaklatott ennek a dallama is, ennek a balladának, és mondom, nagyon különleges, és nincs magyar területen kívül, nincs más változata. És ez is középkori ajándékunk.
0: Mikor kezdte érdekelni a párhuzamok mérhetetlen tárháza és gyönyörű világa, hiszen én nem is tudom megszámolni, hány lemez szól erről a párhuzamról, a zenei párhuzamokról.
1: Igen, ezt így utólag meg sem számoltam, hogy mennyi, de nagyon sok, ugye 27 lemezből legalább 7-8. És az első lemezem is erről szólt, a dalvándorlás. Itt a Bartók gyűjtést is átnyálazgattam annak idején, és úgy kerestem egy román-magyar közös dallamokat, de egyáltalán a közép-európai népek közös dallamait. És ott például előfordult, hogy nem csak a magyar és az idegen nyelvű párhuzamokat kerestem, hanem egyes területnek a távolabbi magyar párját, például a Bagolyasszonynak is így felénekeltem mind a két változatát.
0: Nekem fix a ideám, lehet, hogy nincs igazam, az, hogy meg kell élni bizonyos dolgokat, meg kell érni nőként, asszonyként, felnőttként bizonyos dolgokat át kell élni ahhoz, hogy valamit el tudjon az ember igazán énekelni.
1: Így van, én annak idején nagyon gyorsan énekeltem a dalokat, én rájöttem erre, hogy fiatalon egész más az embernek a habitusa, és most ugyanazok a dalok egészen másképpen, sokkal érettebben szólnak, és az emberek is mondják, a hallgatók is odajönnek, hogy mi van velem, és azt mondom, lenyugodtam, és a dal is egészen másképpen hat rám, és másképpen élem meg én is az énekléseket. Annyira természetes ez a műfaj, és nekem talán ezért is tetszett, én annyi minden mást is próbálgattam a pályám során énekelni.
0: Tudom, Kovács Kati
1: tánzolók is voltak. Azok is voltak. Igen, minden, megzenésített gyerekversektől kezdve minden egyéb, de mégis a lelkem akkor a legboldogabb, és valóban egy ünnepet érzek, amikor én népdalt énekelek, és nagyon, tehát ez egy olyan ősi erő, hát Kodá is azt írja, hogy őslélek szólal meg a népdalban. De ez így van. Hihetetlen erő, és bárhol a világon énekelem, mindenkit megérint, nyelvtől függetlenül, tehát az érzések ugyanúgy lejönnek, és az emberek érzik, hogy miről énekelek.
0: Ezt át tudja adni Szentendrén a zeneiskolában? Hány éve tanított? Nagyon régóta, azt
1: nagyon
0: hiszem, és nagyon
1: lassan
0: sok.
1: Lassan 17 éve.
0: És nagyon sok felnőtt tanítványa nagyon, van
1: így
0: már.
1: Így van, és az is egy jó érzés, hogy a tanítványaink közül legalább egy tucat ezt a zenei pályát választotta. Hát majd kérdés, hogy ők hogy fognak boldogulni, mert nem olyan egyszerű ez a pálya sem.
0: Hogyan tanít?
1: Hogyan tanítok? Eredeti felvételeket is hallgattunk, de sokszor a gyerekek annak jobban örülnek, amikor én énekelek nekik. Én úgy próbálom megközelíteni a dalokat, a dalokon keresztül a gyerekeket is, hogy ők önmagukat adják, és a saját egyéniségüket tudják megszólaltatni, mert ez a fontos. Tehát a személyiség formálásnak is egy nagyon jó eszköze a népdal éneklés.
0: És itt Kodályhoz kapcsolódhatunk megint, aki nem zenészeket akart nevelni, hanem egy éneklő nemzetet.
1: Így van, boldog embereket.
0: Boldog embereket, igen.
1: Egyébként a zene az valóban hihetetlenül, hogy ő mennyire boldogít. Most épp dankuros gyerekeknél voltam, velük együtt énekeltem, és azt az örömet, amit a gyerekeknek az éneklés szerzett, meg hát nekem is a velük való együtt éneklés. Tehát ez egy óriási dolog.
0: Ezek a felvidéki dalok általában kíséret nélkül szólnak. a zoborvidéki lakodalmas dalok is, ami ugye azért is különleges, mert ott maradt meg egyedül magyar nyelvterületen, összefüggően a szokás dalok.
1: Igen, füzére, szinte a leggazdagabb.
0: De hogyan énekel, vagy szerete zenekarral énekelni, vagy ez miben más?
1: Igen, szeretek zenekarral is énekelni, de most újabban valahogy elmagányosodtam, mert rájöttem arra, hogy annyira zajos a körülöttünk lévő világ, hogy az emberek nagyon ki vannak éhezve az intimebb megszólalási formákra is. Ha én egyedül állok ki a színpadra, az valóban a lelkem lemeztelenítése, de mégis egy nagyon jó dolog. Nem könnyű, de ez nekem is nagyon jót tesz, és a hallgatóknak is.
0: Vajon hány dal lehet a fejében, amikor ezt a legújabb a cappella műsorát összeállította, hány dalból választott?
1: Na hát ott bizony egy-egy egység legalább 15 perces, és hát ott egy-egy egységen belül legalább 8-9 dal van, de azoknak is különböző variációi. Tehát például az Elment a két lány virágot szedni, 5-6 változatát énekeljük, tehát verszakonként változnak a változatok, úgyhogy nagyon észre kell lenni az énekeseknek is.
0: Hát de a legnehezebb azt hiszem a változatokat.
1: A változatoknak,
0: egymás
1: igen,
0: után elénekelni,
1: így van,
0: mert
1: így van. De valahogy az én agyam úgy látszik erre már ráállt, mert nagyon gyakran előfordul, hogy ott abban a pillanatban döntök, hogy most idegen nyelvű párhuzamát is elénekelem. Az agyam erre ki van élezve.
0: Azt mondta, hogy énekelünk.
1: Igen.
0: Úgy tudom, hogy tanítványaival együtt
1: igen.
0: énekel.
1: Igen, a Zen Akadémián is tartottam mesterkurzus, sőt volt, amikor egy évig ott tanítottam is. És mindaz a tapasztalat, amit ott szereztem a gyerekekkel való együttműködésben, az is jelentkezik ebben az a cappella műsorban. Tehát amit emberi hanggal el lehet énekelni, el lehet mondani, azt mind megpróbáljuk. Különböző nyelven, különböző variációkban.
0: Énekelt kórusban?
1: Gyerekkoromban igen. Nagyon szerencsés voltam, mert olyan osztályba jártam, ahol minden reggel énekkel kezdtük az órát, és az osztályfőnököm énektanár volt, és hát a jobb hangú gyerekeket válogatták egy osztályba, és így énekeltem kórusban is, kórusműveket is.
0: Akkor most már felnőtt fejjel össze tudja hasonlítani a kórusműben szereplő és az eredeti felvételen szereplő dallamot,
1: igen,
0: a Zöld erdőben kezdeti
1: talán
0: dallamot.
1: Igen, ezért is választottam ezt, mert egyrészt nagyon szeretem ezt a virágéneket. Tényleg az udvari zenének a hatása is érződik ebben, és ez volt az a dallam, amit ugye Kodály is felgyűjtött, de benne van a Vásárhelyi Daloskönyvben is, és hát a Kodály művet is nagyon szeretem.

0: Miért ez az öt dallam lett a mai beszélgetésünk tárgya? Miért ezeket választottad?
1: Nagyon gondban voltam, hogy miket válasszak, mert még azért az aratódalok is, azok is nagyon közel állnak hozzám, ott a Gregorián dallamvilág is nagyon el tud varázsolni, de az asszony sors miatt gondoltam a Bagoly asszonyra, a Segíjél Uram Istenre, tehát ebbe benne van azért az asszonyi sorsnak a nehézsége is, és az a misztika, ami a mi életünket is körülfonja.
0: Az utolsó dallamunk egy olyan dal, amit nagyon sokan, majdhogy minden eddigi beszélgető társam kiválasztott. Az erdő mellett estvélettem. Az eredeti változatát ön énekli, de hát nagyon-nagyon népszerű a kórusmű változata is.
1: Én annak idején elég hosszasan magánénekese voltam a Honvéd Együttesnek, és ott volt egy remek férfi kórus. És nagyon sokszor előfordult, hogy egy műsorban szerepeltünk, és ők az esti dalt énekelték, ezzel zárták a koncertünket, és mindig megfogott a Mag Gyulának a szóló hangja, a szóló éneke. Nagyon-nagyon megszerettem egyébként, és meg különben a Béni bácsinak is nagy tisztelője voltam, és így visszakanyarodnék a Röpőpávára, annak idején ő volt a zsűri elnöke 81-ben.
0: Rajecki Béni
1: bácsi, aki ugye Pásztón élte az utolsó éveket, és ez az ének is pásztói. Ott az ottani templomban is énekeltem ezt egyszer adventkor. És a Béni bácsitól a páva után is kaptam egy csodálatos levelet, amiben azt írja, hogy szívből kívánom, hogy célja a népdaltudományban otthonos népdalművészet iskolát teremtsen, Kodály szíve vágya teljesül benne.
0: Köszönöm szépen, ennél szebb zárószavakat nem is találhattunk volna. Mai vendégünk Szvorák Katalin énekművész volt. 130 év, 130 dal című műsorunkat hallották, melyet az MTV a megbízásából az Etnofon VT készített. Kis Ferenc szerkesztő nevében is búcsúzom, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A 2012-ben készült 130 év, 130 dal című sorozatból, mely Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója kapcsán készült, a Szvorák Katalinnal készült beszélgetést hallhatták, s most a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége Szvorák Katalin felvételeiből válogat Lelkes András szerkesztő, a műsorvezető Weyer Balázs.
1: Köszöntöm Önöket, mai műsorunk főszereplője, nemrég kapott Kossuth díja alkalmából, Szvorák Katalin. A felvidéki születésű népdalénekesnőnek már gyermekéveit is az éneklés, táncolás, a hegedülés töltötte ki a Losonchoz közeli Pincen, majd Magyarországra került az Elte bölcsészkarára, és tagja volt az Ötvös kollégiumnak is. 1981-ben a Röpűpáva népzenei versenyen szerzett első helyet, és ekkor szerzett nevet is magának. Mára már túl van vagy 300 lemezen, emellett koncertezik és Szentendrén éneket is tanít. Lemezei jó részt úgynevezett koncepcióalbumok, azaz valamilyen témaköré csoportosítottak. Kezdetben ezek gyereklemezek voltak, később Közép-Európa közös dallamkincse foglalkoztatta, vagy például a Jeles Napok ünnepek zenei hagyománya. Később a keresztény népénekek zenei világának is szentelt jó néhány lemezt, de rockoratóriumokban, világzenei vagy éppen magyar nóta lemezeken is szerepelt. Másfél évtizedig a Honvéd művészegyüttes magánénekese volt Szvorák Katalin, de emellett számtalan zenésszel működött együtt az elmúlt évtizedekben, Illés Lajostól Pejcsik Péterig, a zenekarok közül pedig a Vízöntő, a Bekecs, a Hegedős, a Téka, a Vujicsics, az Etnofon zenei társulás, az Odessa Klezmer Band és a Kassai Csámborgó is játszott vele. Az első Magyarországon eltöltött években Szvorák Katalin azzal szembesült, hogy annak ellenére, hogy mint Bartók, mint Kodály jó néhány felvidéki gyűjtést készített, a Losonc környékéről érkezett lány a magyarországi társadalomban némi csodálkozást keltett Palóc anyanyelvi megszólalásával. Meg is ütközött ezen, hiszen számára a szlovák nyelv jelentett nehézséget, mert a többségi nyelvet csak iskolában tanulta, otthon magyarul beszéltek. Hallgassunk meg először Szvorák Katalintól és Écsi Gyöngyitől egy felvidéki, kétnyelvű szlovák-magyar nyelvű csúfolót, amelyet lakodalmakban énekeltek.

0: mocskos fő kötőjé, csak úgy illog, villog a tetű belőle.
1: Te is meg tudsz szólni valakit, te csoda, ki a falu végén ugatsz, mint egy kutya.
0: Vegye meg, kura nyevedome, csosza bugye kutat, virágovom dvore.
1: Malaszom frajerov, szegyem gyeszágy, szegyem, zo szegyem gyeszágy,

Szvarák Katalin életében fontos szerepet játszik a tanítás, szinte minden lemezén tanítványaival együtt szerepel, és több lemezt is úgy állított össze, hogy az a gyerekek nevelését szolgálja. Most első gyermekeknek készült lemezéről idézünk két felvételt, előbb egy dunántúli somogyi gyermekdalt, aztán egy moldvai gyerekjátékot, egy párosítót, amit a felnőttek lakodalmi szokásait utánozva játszottak a gyerekek. A Téka együttes kíséri Szvarák Katalint.

Már első lemeze a Dalvándorlás is Közép-Európa népeinek népzenei párhuzamait állította középpontba, és ez aztán visszatérő motívum maradt a lemezein, hol hangsúlyosabban, hol észrevétlenül. Szvorák Katalin arra is hangsúlyt helyezett mindig, hogy a dalokat eredeti nyelvükön énekelje. A most következő felvételen a kárpátaljai Técső bandával énekel, akik a Ruszin-Hucul népcsoport zenéjét játsszák egészen máig.

Szvorák Katalin úgy szerkeszti lemezeit és koncertjeit, hogy a néphagyomány szokásait illusztrálja a dalokkal. A néphagyomány legfontosabb nyugvópontjai, a jeles napok, az ünnepek, ezekhez kapcsolódnak aztán a néphagyományok és persze zene is. Miközben alaposan feltérképezi ezeket a hagyományokat, szívesen mutatja be őket közép-európai környezetbe ágyazva. Így sokszor figyelhetjük meg egy-egy dallam vándorlását, a különböző népek ajkainát. A dalokat gondosan az eredeti nyelvükön szólaltatja meg, ami nem kis teljesítmény, hiszen számtalan nyelven beszélnek, számtalan nyelven énekelnek a Kárpát-medencében, a szlováktól a ruszinon és a németen át a horvátig. Hallgassunk meg most egy szerb húsvéti leányjátékot és kólót, amelyben a Vujicic együttes kíséri Szvorák Katalint.

Gyimesi keserveseket hallhatunk a következő percekben Szvorák Katalin Napfogyatkozás című lemezéről, amely lemeznek egyébként a Bánat dalok alcímet adta. A Bújdosik az árva madár kezdetű összeállítást hallgatjuk meg, Gombai Tamás kíséri hegedűn Szvorák Katalint.

Műsorunk végére a Beszédes című, Éneklő Egyház című lemezről választottunk egy felvételt, egy adventi dalt hallgatunk meg Szorák Katalintól, kísér Bolya Mátyás és Gombai Tamás.

0: Táncházban című műsorunkban a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége Szvorák Katalin felvételeiből válogattunk, illetve hallhattak vele egy beszélgetést, mely 2012-ben készült. Holnap este ismét Szvorák Katalin felvételeiből válogatunk, de addig is munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét, indul a Népek dalai világzenei válogatásunk szombat este a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik majd az Amsterdam Klezmer Band Hollandiából. Saját magukról csak úgy beszélnek, hogy mini fúvós zenekar. De érkezik majd egy fantasztikus hazai formáció, 2020-ban alakult, és két kimondottan tehetséges hölgy, a magyar-francia Isabella Cosenál, valamint Orbai Lilla köré épül. A jazz tanszakon ismerkedtek meg. A formáció neve FMR. Ők is jönnek tehát ebben az órában. Érdemes tehát velünk maradni, a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Hollandiába látogatunk egy 2007-es felvétel kapcsán. Jön az Amsterdam Klezmer Band, holland zsidó zenei együttes, amelyet 1996-ban alapítottak a névadóvárosban, Amsterdamban. A zenekar a klezmer mellett balkáni, jazz, romani és hip-hop zenéket is játszik. A zenekar egyébként önmagát mini fúvós zenekarnak nevezi. Ők jönnek tehát az Amsterdam Klezmer Band, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. Folytassuk az Etnorom zenekarral. A csapatot 2005-ben alapította a Balogh József és Künstler Ágnes, akik korábban a Kajiák együttes szólistái voltak. Zenéjükben a hagyományos cigány dallamokat ötvözik modern stílusokkal. 2023 végén jelentette meg a csapat a Keravtuke Muzika Neked zenélek című albumát. Az anyag 12 dalt tartalmaz, amelyek a roma zenei hagyományokat modern elemekkel ötvözik. Az autentikus, érzelmes és lírai dallamok mellett a lemezen jazz és swing hatásokkal fűszerezett dinamikus felvételek is helyet kaptak, amely még színesebbé teszi a zenekar már egyébként is sokrétű hangzásvilágát. Künstler Ágnes, a zenekar énekesnője elmondta, hogy ezzel az albummal visszatértek a gyökerekhez. A roma dallamokat Nagy Gusztáv és más roma költők verseinek megzenésítésével ötvözték, hogy még közelebb hozzák a roma kultúrát a hallgatókhoz. A címadó felvételt forgatjuk, Keravtuke Muzika érkezik tehát az Etnorom itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban világzenei válogat.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az FMR nevű formációval megyünk tovább, 2020-ban alakult, és két kimondottan tehetséges hölgy, a magyar-francia származású Isabella Cossanel, valamint Orbai Lilla köré épül. A jazz tanszakon ismerkedtek meg, és azóta is együtt, egymást inspirálva alkotnak. Isabella Cossanel édesanyja egyébként magyar, édesapja francia származású, de már magyar állampolgár is. Sőt, a himnuszt is megtanulta, és el is tudja énekelni, valamint a magyar népi kultúra is nagyon közel áll hozzá. A zenekar egyedülálló módon ötvezi a jazz, a sanzonok és a népzene elemeit, így könnyedén és elegánsan megidézi egy 30-as évekbeli dohányfüstös bár hangulatát. Repertoárjukban saját dalok mellett jazz klasszikusok, francia szerzemények és popszámok feldolgozásai is megtalálhatók, mindezeket népzenei hatásokkal gazdagítják. Az FMR neve franciául tisza virágot jelent, ami a zenekar állandó megújulását és a pillanat megélésének fontosságát szimbolizálja. Ők jönnek tehát az FMR itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásokban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Cserepes Károly indítja ezt az órát. Jó estét kívánok, a Dankó Rádióban szól a népek dalai világzenei válogatásunk. Utána pedig itt lesz velünk a Gypsy Kings Spanyolországból természetesen. De érkezik majd egy zeneileg igencsak összetett holland formáció. Egyedülálló hangzással, pszichedelikus diszkóval és funk zenével, és a 60-as, 70-es évek délkelet-ázsiai zenéjével érkeznek majd. Úgy hívják őket, hogy Yin Yin. Ebben az órában tehát őket is hallgatjuk majd, de elsőként, ahogy ígértem, itt van tehát Cserepes Károly. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

oldalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Itt a Dankó Rádió. Zenéjükben új értelmet nyer a vérpesdítő zenei kifejezés, ugyanis a Gypsy Kings muzsikája valóban arról szól, hogy a legelvetemültebb üldögélőket is a táncparketre csábítsák. Esküvőkön zenéltek még a 80-as évek közepén, és utcazenéléssel keresték kenyerüket, azóta persze az óceán mindkét oldalán ismert a nevük. Azt szeretnék, ha az emberek táncolnának a zenéjükre, boldogok lennének, ha hallgatják, örömet akarnak szerezni nekik a zenéléssel, hogy életre keltsék az embereket, és hogy felrázzák őket. A zenekar 16 tagot számlál, de ettől függetlenül családias a hangulat a bandán belül, annál is inkább, hiszen két família összefonódásából született meg. A zenekar tagjai szerint nincs nagy titka a sikerüknek, csak annyi, hogy felmennek a színpadra és zenélnek. Viszont ezt varázslatosan teszik. Bár is ők jönnek, a Gypsy Kings, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó.

0: Wanari, Wanari, Wanari, Wanari, Wanari, Wanari.
1: A Dankó Rádió szól, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Erdal Szalikoglu és a Magyar Rhapsody projekt közös felvételével folytatjuk a projekt Bársony Bálint zenei vezetésével a nagy magyar zeneszerzők, népdalgyűjtők és a magyar kultúra népzenei gyökerei előtt tisztelek. A zenekar ötvözi a modern hangszereket a magyar népi hangszerekkel, mint a tekerüllant, tárogató, török síp, koboz, népi furuják, népi hegedű, ősi dobok és ütőhangszerek. A dal másik előadója Erdal Szalikoglu, török énekmondó, aki eredeti hivatása szerint reumatológus szakorvos, ám a zene iránti szenvedélye egy egészen más útra terelte életét. A török táncház mozgalomból indult pályája, majd a középkori és historikus zene világában ért el sikereket, így hamar nemzetközi hírnevet szerzett magának. Igazán figyelemre méltó, hogy török származása ellenére folyékonyan beszéli nyelvünket, és évtizedek óta rendszeresen fellép hazánkban. Különleges kapcsolatot ápol a magyar kultúrával. Élete egyik fordulópontja is hozzánk köti. 1991-ben egy orvosi továbbképzés kapcsán látogatott Magyarországra. Az út során betért az Óbudai Népzenei Iskolába, hogy a magyar népzenét tanulmányozza. Itt találkozott Kobzos Kis Tamással, akivel mély és életre szóló barátságot kötött. Ez a találkozás meghatározta Erdal művészi útját, amelyet azóta is áthat a török és a magyar kultúra közötti hasonlóságok iránti tisztelet. 2011-ben megalapította az isztambuli Magyar Kulturális és Baráti Társaságot, és 2013-ban török nyelvre fordította Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényét. Azóta több magyar könyv török fordításán is dolgozik. Ahogy egy interjúban elmondta, a török-magyar kapcsolat messzire nyúlik vissza, és mindegy, hogy rokonság vagy szomszédság volt ez, a lényeg, létezik egy híd közöttünk, erre kell rálépnünk. Erdal zenéje mélyen gyökerezik a tradíciókban, miközben modern elemekkel ötvözi azokat. Régtől fogva úton vagyok című dalokat a Magyar Rhapsody projekttel közösen készítették el török és magyar népi hangszerek, valamint modern elektronikus effektek felhasználásával. Ez a feldolgozás egy ősi török népdalból merít, amely az útkeresés, az emberi lélek mély belső utazásának univerzális élményét tárja elénk. Régtől fogva úton vagyok, ez jön tehát a Magyar Rhapsody projekt és Erdal Szalikoglu előadásában itt a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Ifjúság dalai éjfélig a Dankó rádióban.
1: Afrikai gyökerű kavina és magyar népzene fúziója. A nemzetközileg is ismert két különböző kultúrát képviselő viharsarki Suttyomba és a francia gajanai Spoity Boys.

Dankó Rádió szól, benne pedig a népek dalai. A Yin Yin következik, egy zeneileg igencsak összetett holland formáció, egyedülálló hangzással, pszichedelikus diszkóval és funk zenével, valamint a 60-as, 70-es évek délkelet-ázsiai zenéjével férkőzik közelebb a füleinkhez. A zenekar tagjainak laza hozzáállása a zenéléshez könnyen félreérthető lehet, de tévedés lenne őket tapasztalatlan kezdőknek nézni. Ellenkezőleg mindannyian tapasztalt zenészek, akik fontos szerepet játszottak Maastricht zenei közösségének felemelésében különböző módokon. Számos különböző műfajban tevékenykedő projekteken dolgoztak éveken át, mielőtt összeálltak Yin Yin néven. Első közös munkájukat egy balettiskola alaksorában rögzítették Hollandiában. Ez a dal a későbbiekben meghatározta a Yin Yin stílusát. A már említett pszichedelikus diszkó, funk és a délkelet-ázsiai zene egyedi keverékét. Annak ellenére, hogy gyorsan ívelt felfelé zenei karrierjük, volt idejük bőven megtanulni a szakmát. Ahogy dobosuk, Berkers fogalmaz, többek közt partik szervezésével is, lemez böngészéssel. Maastrichtban, ahol élnek, nincsenek diszkók vagy kitűnő zenei bárok, és saját maguk szerveztek bulikat. Berkers egy régi gyárépületben rendezett koncerteket és bulikat. 2024-es albumuk zenei anyagából jön most a Tam Tam című dal. A Yin Yin formációja érkezik tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Kitűnő világzenék tehát még egészen éjfélig itt a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok, a népek dalai világzenei válogatásunk szól. Hamarosan a Vomex életműdíjas Calypso Rose-zal folytatjuk majd. Aztán pedig érkezik egy portugál énekesnő. Ő egyébként a mai portugál fadúzene nagy értéke. Énekelt korábban színházban, operában, majd egy napon a fadú magával ragadta. Úgy hívják a hölgyet, hogy Lina. Ő is jön tehát az óra folyamán. Érdemes tehát velünk maradni a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal itt a Dankó Rádióban.

Dangó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. A Kalipszó zene királynője következik, az 1940-es születésű Kalipszó Rose, aki egy interjúban felidézte, milyen is volt, amikor megismerkedett a Kalipszó zenével, és beleszeretett. Akkoriban az apja, aki a baptista lelkész volt, azt mondta a kislánynak, a Kalipszó zene az ördög műve. Aztán, amikor elkezdett énekelni, különféle egyházi szervezetek keresték fel, és kérték meg, hogy ne énekeljen Kalipszót, mert hogy az csak a férfiak tehetik. Az énekesnő azt mondja, annyira belefáradt abba, hogy mindenkitől ugyanazt hallotta, hogy inkább arra a tehetségre és inspirációra fókuszált, amit Istentől kapott. Így aztán írt vagy 800 kalipszódalt, de összehozott két gospel lemezt is. Ő volt az első, aki gospel zenét írt kalipszó ritmusokra. Ő jön, Kalipszó Rose, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egy portugál énekesnővel, Linával folytatjuk. Ő a mai portugál fado zene nagy értéke. Énekelt korábban színházban, operában, majd egy napon a fádu magával ragadta. Egy kultikus lisszaboni fáduház rezidens énekese. A művészek mindig a jövő felé tekintenek, amely a képzeletükben egy kincs. Lina épp ilyen. A fádu megadta neki a kezdeti lökést, megtanította a szavak fontosságára, megmutatta neki a drámát, amit a dallamok magukba foglalhatnak, és lehetővé tette számára a fáduházakban eltöltött sok éjszaka során, hogy megtanulja használni a hangját mindenféle trükk nélkül, hogy átadja az összes érzelmet. 2024-es dalt hallgatunk tőle, amely egy vers megzenésítése. A portugál reneszánsz legkiemelkedőbb személyisége is, egyben Portugália nemzeti költője. A 16. században élt Luís Vaz de Camões írta, akinek tucatnyi verset, szonetteket, dalokat köszönhetünk, de hírnevét elsősorban a portugál nemzeti eposz, a Vasco da Gama útját feldolgozó, a Lusíadák alapozta meg. Ő jön tehát Lina, itt a Dankó Rádióban, Portugáliából a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják.

0: népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Hab lieber

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Menjünk tovább Leila McCullough, haiti amerikai énekesnővel, dalszerzővel és csellistával. Lemezein rendszerint egy-egy vezérmotívum kap hangsúlyt. Ihletet merített már többek közt politikai szatírákból, illetve a lázadó szellemű haiti rádiós műsorvezetők tevékenységéből. 2024-es Sun Without the Heat című albumán azonban saját személyes élményeit dolgozza fel. A zenész így nyilatkozott: ma már bizonyos távolságból tekintek a dalokra, és világosan látom, hogy az átalakulásról szólnak. Arról, mi szükséges ahhoz, hogy akár egyéni, akár társadalmi szinten valódi változást érjünk el. Ez a folyamat a művésznő életében is megjelent, hiszen anyává, feleségé, elvált emberré és üzlettulajdonossá vált mindeközben. Művészként a létünkhöz tartozik, hogy kifordítsuk magunkat önmagunkból egy új alkotás születése érdekében, folytatta. Nehéz időszakban született egyébként a lemez, amikor a dalokat írta, veszítette el a nagyapját és néhány évvel korábban a bátyját is. McCullough dalainak szimbolikája tudatosan letisztult. Ugyanúgy magukban hordozzák az örömöt, mint a fájdalmat. Igyekszik mellőzni a kertelést, inkább törekszik a konkrétságra és arra, hogy ne gabajodjon bele a saját üzeneteibe. A dalok többsége már a felvétel előtt a stúdióban született, gyakran csak néhány szóval vagy egyetlen verszakkal érkezett. Akadnak bennük más szerzőktől átvett sorok is. McCullough a fekete női alkotók azon generációjának tagja, amely az Egyesült Királyságtól az Egyesült Államokon át Dél-Afrikáig és más régiókig is meghatározó szerepet tölt be a művészeti életben. Ő jön tehát Leila McCullough, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Szabadozott ronyvonódat, mit sajnálsz?

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
0: Népzenék.

0: röhző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: cigány. Hey, ha ez az éjszaka, három teljes hétig tartana, hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha hozza a cigány.
1: Dankó Rádió. Rába Szent Andráson FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

álmodat, minden hat ebben megtalál.

0: pontos idő 1 óra. 20 csak Prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Kezdődik a Dankó Rádió 20 csak Prímása. Szél viszi messze a fellegeket. Kapi Gábor nem sokára egy csárdást énekel. Szórja a nap aranysugarát, Leszler József és Babusa Miklós andalgóját pedig Nagyi Bolyától hallhatjuk. A művésznőnek a Duna Televízió egyik felvételén ifja Berki Béla zenekara muzsikál. Most azonban még Ligeti János hallgatója szól, szabad-e így szeretni? Következik Gáspár Anni és Nyári László zenekara. Maradjanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

deres már a határ, fagyúgyertyát égetek én, és csit csak rózsám. Boka Károly és Heródek Sándorné frissét nem sokára Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgathatjuk meg egy 2024-es felvételről, mely Újvári Marikával és Berki Péter zenekarával készült. Az előtte lévő felvétel is ugyanebből a műsorból való, de az Tolnai Andrásé és Csóka Gyula zenekaráé, vagy ugyertyát égetek én. Most azonban még jöjjön egy hallgató, a Deres már a határ, 1978-ból Balog Arbert zenekarának kíséretével már is Marcis Demeter énekel.

Marosházi, Debreceni és Tatabányai Dankóklubos felvételek következnek. Kivirágzott a Hortobágy, Nádasdy László lesz a nóta előadója Lakatos Miklós zenekarával, aztán Bokor János két dalt is énekel, az egyik Nádor Gyula szerzeménye, a másik pedig egy Dankó Pista nóta, Tordai Zoltán éjzenekara muzsikál hozzá. Kalocsai Zsuzsától és Német Csicsó József zenekarától egy frisst kapunk, Szalai László és Nemes Rózsa dalát.

ez volt a Rózsabokorba jöttem a világra című csárdás. Idősebb Sárközi Lajos volt a prímás Jónás Géza zenekarának élén. A felvétel 2023-ban készült a Duna Televízióban Benedek Fi Katalinnal. Búcsúzik a véncigány. Cserkuti Sándor hallgatójával folytatjuk. 1984-ből dalol nekünk Jákó Vera, és muzsikál ifjabb Sánta Ferenc zenekara. Majd a 2023-as évből Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból kapunk egy csádást Laki Pétertől és idősebb Sárközi Lajos zenekarától. A címe Kiskút, Kerekeskút.

aki a babáját igazán szereti, és Ég a kunyhó, két dalt is meghallgathatunk nem sokára Miskolci Balogh Zoltán zenekarának előadásában. Előtte Szőlősi Emese dalol, Tordai Borbé Pál és Herodek Sándorné dalának címe Hajnalom, csillagom. Burka Sándor és Babusa Miklós csárdását Pék László énekli el, azt a dalt, amely 2023-ban az év magyar nótája szavazásunkon bronzérmes lett. Halljátok, cigányok! Hallj!

Hallgató, andalgó, csárdás és friss következik. A friss előadói Éliás Tibor és Bangó János zenekara 2015-ből szól előadásukban Cserkuti Sándor Tilinkó nótája. Szeretője van a szomszéd fiának, erről Szentendrei Klára vall. A száztagú Budapest cigányzenekar szólistái muzsikálnak Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula csárdásában. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara Várnai Adrien kíséreteként muzsikál, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, Huber Gyula és Maros Halmi Gyula andalgójában, Csendesen, csak csendesen. Most pedig jöjjön Balázs Árpád és Antali Vándala Pere János tolmácsolásában.

istenünk kap szomorú nótája, attól félek szétreped a fája, meghasad majd a szívem is félek, meghasítja babát.

Tuli-Tuli-Tulipános Láda című csádást, mely Kubányi György és Víg György szerzeménye, Győri Szabó József énekli el nekünk nem sokára, itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában. De Kovács Apollónia is darra fakad. 1985-ből hallgathatjuk majd a művésznőt, Mészáros Tivadar zenekarával együtt, Nádor József dalának előadójaként leszakítják a rózsát a szagáért. Most pedig hulla hó a Hortobágyon, és ez nem időjárás jelentés, hanem Murgács Kálmán és Agyagfalvi Hegyi István hallgatója, mely már is szól itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában, Hatvani Kis Gyöngyitől és Tordai Zoltán zenekarától.

Kedves hallgatóink, egy archív felvétellel búcsúzunk. Valamikor mennyi könnyet hullattam én, Farkas Jenő zenekara játszik, és maga a zenekarvezető címbalmon szólózik. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak, most el kell búcsúznunk, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás, de lesz legközelebb is, akkor is tartsanak velünk, minden jót addig is, Morvai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.